0: részét adja az országos növekedésnek. Ebben szerepet játszhat a kedvezőbb gazdasági helyzet, a munkahelyteremtő beruházások jelenléte, valamint az a tendencia, hogy egyre többen költöznek a nagyvárosok körüli településekre, ahol még viszonylag elérhető áron lehet új építésű ingatlanhoz jutni. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. Starmer szerint a kormány a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. A bejelentés előzményeként a munkáspárti brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren fejtették ki véleményt, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését a közösségi média felületek használatához. A tiltás a TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, Reddit, Twitch, X, Threads, Facebook, Kick platformokat érinti. A brit kormány az idősebb tinédzserek közösségi média használatát is korlátozná, illetve szabályozná a hozzáférésüket az AI chatbotokhoz.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Veszteségesen dolgoznak a tejtermelők, a feldolgozók olcsóbban veszik át tőlük a tejet, mint amennyibe annak előállítása kerül. Egyre többen ingáznak Bihar megyében távolsági buszokkal. Meglepő eredményt hozott egy kiberbiztonsági felmérés. A legtöbb romániai alkalmazott elbukna egy kockázati teszten. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelenleg 39 euró 100 liter tej felvásárlási ára Romániában, ami literenként mintegy 1,6 lej, derül ki az Európai Bizottság adataiból. Ez 5,2%-kal kisebb az év elejei árnál. A csökkenés tulajdonképpen követi az európai tendenciát. A problémát az jelenti, hogy az alacsony felvásárlási ár miatt a tejtermelők tevékenysége veszteséges. Romániában egyetlen gazda sem termel, literenként 2 lejnél olcsóbban. Általánosságban a költségeink 1 liter tejre 2 és 2,4 lej között mozognak, miközben az azonnali ár literenként legfeljebb 1,9 lej, a szerződésben szereplők pedig 1,5 és 1,9 lej között változnak. A nyomott felvásárlási ár egyik oka az, hogy a hazai termelők elsöprő többsége kis tételben dolgozik, ezért gyenge a tárgyalási pozíciója a feldolgozókkal szemben. A másik az, hogy a nagy tejfeldolgozók egyre több olcsó nyersanyagot importálnak, főleg Magyarországról. A közel-keleti válság, illetve a benzin és gázolaj árának világpiaci növekedése a térségünkben is érezteti hatását. A Bihar megyei tanács adatai szerint márciusban a korábbiaknál sokkal többen döntöttek úgy, hogy inkább a tömegközlekedést választják a saját gépjármű használata helyett. A kimutatás szerint a rendszeres távolsági buszjáratokat üzemeltető szolgáltatók májusban 51.143 jegyet adtak el, ami 12%-os növekedést jelent a korábbi hónapokhoz képest. Ugyanakkor az értékesített bérletek száma is emelkedett. A romániai alkalmazottak háromnegyede elbukna a kiberbiztonsági teszten. A legnagyobb biztonsági kockázatot pedig paradox módon éppen a vezetők jelentik. Legalábbis ezt állítja egy friss felmérés. Miközben a cégek többsége azt hiszi, hogy védett a kibertámadások ellen, a munkavállalók tömegesen használnak a munkájuk során privát eszközöket és nem engedélyezett szoftvereket. A biztonsági protokollokat pedig leggyakrabban a bizalmas adatokhoz hozzáférő döntéshozók és menedzserek hagyják figyelmen kívül. A Cyber Audit 2026 kutatása, ami az első ilyen országos felmérés, arra mutat rá, hogy a válaszadók legtöbbje hibrid infrastruktúrát használ, azaz a szakmai tevékenysége során a saját eszközeit és fiókjait a cégesekkel kombinálja, valamint alkalmazásain keresztül továbbít munkahelyi dokumentumokat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

hangot lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Milliárdos kárt okoznak a hazai gazdaságnak a kínai és török online kereskedők. Mostantól igen sokba kerül a túlhangos zene vagy fúró. Jelentősen megszigorították a csendháborítás büntetését. Egy budapesti látványosság is bekerült a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjai közé. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Súlyos károkat okoznak a román gazdaságnak az Európai Unión kívüli online kereskedők. A Gazdaságtudományi Akadémia számításai szerint ezen platformok miatt idén 1,7 milliárd dollártól esnek el a hazai cégek, és 4600 munkahely szűnt meg. Az Európai Unión kívüli cégek 2025-ös eladásai 4,4 milliárd lejtettek ki. Az idei adatok a megrendelések 20%-os növekedését mutatják. A veszteséget az okozza, hogy a pénz kiáramlik az országból olyan termékekre, amelyeket nem idehaza állítottak elő. Ráadásul a kereskedők még csak nem is adóznak Romániában. Január 1-től az unión kívülről érkező 150 eurónál kisebb értékű csomagok után 25 lejes logisztikai adót kell fizetni. Az év első három hónapjában ez 32 millió euró bevételt eredményezett az államkassa számára. Idehaza a kínai Temu és Shein, valamint a török Trendyol a legnépszerűbb unión kívüli online webáruház. Módosították a társadalmi együttélési normák, valamint a közrend és a köznyugalom megsértését szankcionáló jogszabályt. Ennek értelmében jóval szigorúbban büntetik a szomszédok túlzott, erős és hosszantartó zajjal való zavarását a zaj forrásától függetlenül. Első körben a lakók nyugalmának megzavarása a 22 és 8, valamint a 13 és 14 óra közötti csendóra időszakban, mostantól akár 2000 lei terjedő bírsággal is sújtható. Ezeket az időszakokat a lakástulajdonosok általános gyűlései a házi rendben tovább bővíthetik. A csendes órákon kívüli jogtalan zajkeltés, kiabálás vagy lárma pedig 1000 lei terjedő bírsággal sújtható. Ez is független a zaj forrásától. Legyen szó zenéről vagy éppen barkácsgépek. A rendőrök a fenti összegekkel büntethetnek. A törvény külön szabályozza a lakóépületek vagy szociális intézmények közvetlen közelében, sátrakban, egyéb ideiglenes építményekben vagy nyitott területen szervezett olyan magánrendezvényeket és bulikat, ahol a zene szintje zavaró. Elkészítette a világ legkiábrándítóbb turisztikai célpontjainak a rangsorát a csomagmegőrzéssel foglalkozó Radical Storage. A ranglistát a látogatók online értékelései alapján állították össze. Az élen egy angliai élménypark végzett. A Stratfordshire-i grófságban található Elton Towers gyenge pontjai a zsúfoltság és a rossz árértékarány. A dobogóra két amerikai létesítmény került még fel, az atlantai Georgia Aquarium és a louisianai Horse Show Casino. A negyedik helyre a budapesti Széchenyi gyógyfürdőt rangsorolták. A vendégek főleg ennek zsúfoltságát kifogásolták. A top 10-ben az észak-amerikai létesítmények vannak többségben. Európából még a Tenerife-i Siam Csúszda Park került be, Ázsiát pedig egy Shinto szentély, a kiotói Fushimi Inari Taisha képviseli.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába nőtt gyorsan a lakosság reáljövedelme, a bérszint továbbra is az uniós átlag alatt van. Kezd magára találni az ingatlan piac, Biharban is nőtt az átadott lakások száma, és erősödik a beruházási kedv. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának legújabb elemzése szerint a romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az Európai Unióban az elmúlt 15 évben. A bérszint azonban továbbra is az uniós átlag alatt van, és a jövedelmi egyenlőtlenségek viszonylag magasak. Romániában az éves nettó medián jövedelem a 2016-os évi 2448 euróról 2025-re 8187 euróra emelkedett, ami havonta mintegy 3500 lejnek felel meg. Bár az uniós átlaghoz viszonyított lemaradás csökkent, a romániai jövedelmek továbbra is 2,8-szor alacsonyabbak az uniós átlagnál. Ugyanakkor a kis és nagy jövedelmek közötti különbségek enyhén mérséklődtek. A legalacsonyabb jövedelmű 20% felső jövedelmi határa évi 5046 euró, vagyis havonta mintegy 2100 lej. Eközben a legmagasabb jövedelmű 20% alsó jövedelmi határa közel háromszorosára évi 11894 euróra nőtt, ami havonta körülbelül 5000 lejnek felel meg. Éledezni látszik a romániai ingatlanpiac, hiszen az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 első negyedévében jelentősen nőtt az elkészült lakások száma. A leglátványosabb bővülést az ország nyugati és északnyugati térségeiben regisztrálták. A számok arra utalnak, hogy a fejlesztők és a beruházók ismét bizakodóbban tekintenek a piacra. Bihar megye és tágabb térsége szempontjából különösen kedvezőek a regionális adatok. Országos összehasonlításban a legnagyobb növekedést a nyugati régió érte el, ahol 749-el több lakás készült el, mint egy évvel korábban. Ez önmagában is jelentős részét adja az országos növekedésnek. Ebben szerepet játszhat a kedvezőbb gazdasági helyzet, a munkahelyteremtő beruházások jelenléte, valamint az a tendencia, hogy egyre többen költöznek a nagyvárosok körüli településekre, ahol még viszonylag elérhető áron lehet újépítésű ingatlanhoz jutni. Megtiltja a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára a brit kormány. Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. Starmer szerint a kormány a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom a helyes döntés. A bejelentés előzményeként a munkáspárti brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren fejtették ki véleményüket, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves alsó korhatár kijelölését a közösségi média felületek használatához. A tiltás a TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, Reddit, Twitch, X, Threads, Facebook, Kik platformokat érinti. A brit kormány az idősebb tinédzserek közösségi média használatát is korlátozná, illetve szabályozná a hozzáférésüket az AI chatbotokhoz.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 4 perc van, ami ezúttal is a kezdete. Várad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjének, a Reggeli Plusznak, a mikrofonnál most is Hosszú Sanyi. Mint minden egyes hétköznap, természetesen ma is 8 óráig várlak titeket itt a 89,6-on, a pluszfm.ro oldalon, valamint a pluszfm-es applikációnkon keresztül is. Június 18-a csütörtök van, szóval induljon egy újabb nap, újabb kihívásokkal és kérdésekkel. Bizony-bizony sok érdekességre számíthattok ma is, úgyhogy érdemes ezúttal is velünk tartani.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha már hallgattok, akár hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk M+FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. No hát Romániában is a bevásárlóközpont vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. A szociológiai és városkutatási irodalom szerint azért, mert egyszerre több funkciót is betöltenek, amelyek korábban a klasszikus közterekhez tartoztak. Érdekelne is, hogy ti jellemzően milyen célból látogattok el egy bevásárlóközpontba. Erre a kérdésre várom akkor már a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, szóval hívjatok, írjatok, kommenteljetek, cserébe pedig érkeznek nektek most is a legkiválóbb slágerek.

Hello Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem faggatózok is nálatok. Ma például azzal kapcsolatban, hogy ti jellemzően milyen célból látogattok el egy bevásárlóközpontba. Nos, kétségtelen, hogy vannak szép számmal ott olyan kikapcsolódási lehetőségek, amelyek miatt a plázák átvették a klasszikus közterek szerepét, például a multiplex mozik, modern, többtermes szórakoztató egységek gyakran 3D, 4D vagy IMAX technológiával, amelyek a legújabb premier filmeket kínálják, de vannak még ugye a játéktermek, bowling, családi szórakoztató központok biliárddal és játékautomatákkal. Vannak már olyan bevásárlóközpontok, ahol például virtuális valóságszobákat is találni, csúcs technológiás szimulátorokkal és VR játékokkal, fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. Aztán persze a szezonális attrakciókról se feledkezzünk meg, télen kocsijapályák, nyáron tetőteraszi koncertek, kertmozik vagy akár fesztiválok. Itt jöhet képbe a gasztronómia és szocializáció egyik fontos területe, az úgynevezett food court, azaz éttermi részleg, világkonyhák, gyors éttermek és helyi ízek találkozó helye, ahol a baráti társaságok tagjai különböző ételeket ehetnek egy asztalnál, de ott vannak természetesen a kávézók és a cukrászdák is, hosszú beszélgetések, üzleti találkozók vagy a távmunka, azaz laptopos munkavégzés kedvelt helyszínei, melyek közé végül is a bárok és pubok is sorolhatók, és egyes plázák felső szintjein vagy teraszain éjszakai szórakozó helyek is működnek. De érdekel-e természetesen, hogy ti jellemzően milyen célból látogattok el egy bevásárlóközpontba? Itt tovább.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Üdvözlet nektek, 6 óra 28 perckor, ez itt a Reggeli Plusz Hosszú Sanyival, aki azzal kapcsolatban kíváncsiskodik nálatok, hogy ti jellemzően milyen célból látogattok el egy bevásárlóközpontba. Egyre több olyan van amúgy, ahol wellness és aktív kikapcsolódás is lehetséges, fitness termekkel, nagyméretű modern edzőtermekkel, amelyek gyakran szaunával és medencével is kiegészülnek, de ott vannak természetesen a játszóházak, biztonságos felügyelt belső játszóterek, animátorokkal is, ugrálóárakkal a kisgyermekes családoknak, aztán jó néhány biztosít már helyszínt kulturális és közösségi eseményeknek, alapesetben könyvesboltok és olvasósarkok, olyan kulturális terek, ahol le lehet ülni, olvasni, vagy akár író-olvasó találkozókon részt venni, de lehetnek vásárok, kiállítások, tudományos interaktív tálatok vagy helyi termelői piacok a folyosókon, és persze nem utolsó sorban közösségi terek, ugyebár kényelmes padokkal, ingyenes wifivel is. Nyilván a bevásárlóközpontok lehetővé teszik a céltalan időtöltést, a kirakat nézegetést és a sétálást is, védve az időjárás viszontagságaitól. De érdekelne, hogy ti jellemzően milyen célból látogattok el egy bevásárlóközpontba, én továbbra is a legjobb zenéket hozom.

Bizony egyszerű a képlet, ha süt a nap, akkor meleg van, különösen nyáron jellemző ez ugye az időjárásra, és hát mivel nyár van, ezért ebből adódik, hogy a mai nap folyamán is egészen biztosan meleg lesz, mivel fog sütni a nap, szinte zavartalanul. Egész álló nap, és ez azt eredményező, hogy jelen pillanatban is már olyan 16-17 fok körül mérhetünk, később pedig a délután folyamán maximumként akár 28 fok fölött is fogunk tudni, természetesen időnként erőteljesebb légmozgás mellett, mint ami jellemző volt az elmúlt napokra, és jellemző volt az is a napokra, az elmúlt napokra, hogy fronthatás nem terhelte a szervezetünket, ez ma is így lesz természetesen. Viszont az, hogy mennyire terheli jelen pillanatban forgalom az utakat, nem tudom, mert nem küldtetek még ezzel kapcsolatos infókat, úgyhogy arra hagyatkozom, ami ilyenkor lenni szokott, és ez nem más, mint hogy nincs túl nagy forgalom a város és a megye útjain ezekben az órákban. Persze, ha nektek van tudomásotok arról, hogy lenne valahol valamilyen közlekedés nehezítő tényező, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22, és persze üzenhettek a Messengeren is, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerű vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá a legjobb dalokat. És ha már nyár van, akkor jöjjön a Summer Sunshine a The Course előadásában.

6 óra 42 perc van, Halihó Nagyvárad, az előbbi Golden is bizonyíték volt arra, hogy a legjobb zenékkel próbáljuk bearanyozni a napotokat itt a Plusz FM-en, és persze a titeket érintő leglényegesebb infókat is elhozzuk folyamatosan. Ilyen az is, hogy csak június végig igényelhető ingyenesen az elektronikus személyi igazolvány, július 1-től díjkötelessé válik, ugyanis a dokumentum kibocsátása, a hatóságok tájékoztatása szerint az elektronikus személyi ilyet ezután 70 lejes illetéket kell fizetni, ezért azoknak, akik amúgy is személyi cseréjére készülnek, érdemes még a hónap végéig benyújtaniuk a kérelmet. A hatóságok szerint az új típusú okmány több előnnyel rendelkezik a hagyományos személyihez képest. A beépített elektronikus adathordozó nagyobb mennyiségű információ tárolását teszi lehetővé, emellett megkönnyíti az elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatát és a digitális azonosítást. További sajátosság, hogy a kártyán nem szerepel nyomtatott formában a lakcím, ami a hivatalos ügyintézés során már nem jelent akadályt, mivel az adatok elektronikus úton ellenőrizhetők. Azok számára, akik továbbra is a hagyományos csip nélküli személyi igazolványt választanák, a költség alacsonyabb lesz. A klasszikus személyi kiállítása július 1-től 40 lejbe kerül majd. A hatóságok ugyanakkor továbbra is az elektronikus változat igénylését ajánlják, arra hivatkozva, hogy az korszerűbb biztonsági megoldásokat kínál, és a jövő digitális közigazgatási szolgáltatásaihoz is jobban illeszkedik. Mi pedig a ti igényeitekhez illeszkedően folyamatosan biztosítjuk a legnagyobb

0: az égen.
1: Üdvözlet nektek, 6 óra 50 perckor ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki nem csak a legjobb zenéket, hanem a legérdekesebb hallgatói hozzászólásokat is megosztja veletek. Ma ugye azzal kapcsolatban, hogy ti jellemzően milyen célból látogattok el egy bevásárlóközpontba. Lucia Marin azt írja, csak vásárolni, aztán Magyar János is kommentet. Sokan csak legeltetik a szemüket, mert a luxus butikok árai elriaszt a vásárlástól, de eljátszanak a gondolattal, hogy például 800 lejjebb cipőt is vehetnének, ha volna miből. Én nem járok ilyen helyre, csak ha konkrétan kell vegyek valamit. Néha enni is szoktam, mert szeretem a grill csirkét. Aztán Sitting Bull is írt, főleg a mozi miatt, de van ott minden, és segít az embereknek megszokni a föld alatti életet, mesterséges fény, lassan egész városok lesznek föld alatt. Aztán Pálba Betty is írt, mondjuk tegnap voltam, ajándékot kellett vegyek, és hát nálunk Veníciában semmi nem volt, amit akartam. Na de mindegy is, és azt néztem, ott mindenki csili-vili, nem vizesek, tiszták, csak én voltam a kakukk tojás, egy elázott kisegér, hát alig vártam, hogy kijöjjek, nem az én világom. Jó nekem a Pipacsmezőn, ahol nem látok ennyi műzombit. Aztán Szász Roland is írt, muszájból általában, mert vagy szükségem van valamire onnan, vagy asszonyságomnak ég a talpa, és mehetnéke van. Aztán Tallódi Zsuzsa is kommentelt, hát biztos nem kikapcsolódás vagy szabadidő eltöltés céljából megyek egy bevásárlóközpontba, hanem hogy megvásároljam azokat a dolgokat, amire szükségem van, de azt is gyorsan, max fél óra, óra. Én a szabadidőmet a szabadban, azaz a kiskertekben töltöm, ott van az igazi kikapcsolódás. Aztán Pardi Ibolya is írt, hát mondom, először is tüzetesen kinyitom a hűtőt, széjjel nézek a Spikes-ban, írom, hogy mi nincs, aztán bevásároltatok. Ki van zárva, hogy mást vegyek, mint ami fel van írva. Költsél a 100-ból 99-et és gazdag lehetsz, költsél a 100-ból 101-et és tönkremész. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul most is a legjobb dalok, és jár még nektek egy óra a reggeliből is, érkezik ide pár perc múlva Anita a stúdióba, és akkor fogunk még többek között ezzel a témával kapcsolatban is beszélgetéseket folytatni, de addig is a legkiválóbb slágere fog

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mélyül az energiaszegénység a családi büdzsét megterhelő számlák miatt. Bár akadnak esős időszakok, mégis kevés a víz a megye területén. A nagyváradiak ezt még nem érzékelik a sebeskörösön kiépített tározórendszerek miatt. Betiltják a hamis szexuális képeket generáló mesterséges intelligenciát az Európai Unióban. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Rendszer szintűvé vált az energiaszegénység Romániában. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke úgy látja, a jelenség egy párhuzamos társadalmi struktúrává vált, amelynek mechanizmusai ugyan eltérőek, de összességében több millió háztartás helyzetét rontják. Friss elemzésében az energetikai szakember rámutatott. Amikor a háztartások nagy része költségvetésének több mint 10%-át fordítja energiára, ott már nem kivételekről beszélünk. És amikor a háztartások 7%-a a számlák kifizetése után megélhetési nehézségekbe ütközik, az energia már nem csupán egy szolgáltatás, hanem a szegénység közvetlen okozójává válik. Ugyanakkor hiába írunk 2026-ot, a romániai háztartások 0,7%-a továbbra is áram nélkül él, 0,1%-uknak pedig sürgősen tűzifára lenne szüksége. Ezek a számok bár alig tűnnek mérvadónak, súlyosságuk szempontjából viszont kritikus jelentőségűek, hangsúlyozta az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A csapadékszegény időjárás, illetve az egyenlőtlenül érkező csapadék, valamint a hegyvidékeken telente csak vékony rétegben felhalmozódott hó, mind-mind olyan jelenségek, amelyek alapjaiban változtatják meg az életünket. Még csak most kezdődik a nyár, de már látni azt, hogy Bihar megyében komoly szárazság pusztít. Pásztor Sándor vízügyi szakember szerint nagy a valószínűsége annak, hogy a nyár folyamán vízfogyasztás korlátozásokra lehet számítani. Az utóbbi 5 évben a hegyvidéken lévő patakjainknak közel a fele kiapad a nyári periódusban. A nagyváradiak ezt még nem érzékelik a sebeskörösön kiépített tározórendszerek miatt, amelyekben egy normális tél folyamán több mint 150 millió köbméter víz gyűlik fel, de az egész medencében a fekete vagy a fehér körösön aggasztóan kicsi a vízhozam. Az Európai Parlament jóváhagyta a mesterséges intelligencia olyan szolgáltatásainak betiltásáról szóló jogszabályt, amelyek hamis szexuális és intim tartalmakat hoznak létre, vagy gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat generálnak. A szolgáltatók nem hozhatják forgalomba ezeket a rendszereket az EU-ban, kivéve ha megfelelő műszaki biztosítékokkal rendelkeznek ahhoz, hogy megakadályozzák az ilyen anyagok létrehozását. A tilalom a felhasználókra is vonatkozik. A jogszabály azt is egyértelművé teszi, hogy a mesterséges intelligencia rendszereket ellenőrző uniós hivatal milyen hatáskörökkel rendelkezik az általános célú EMI modelleken alapuló rendszerek felügyeletét illetően.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire tiszta lesz ma az ég, volt ennek megfelelően esőre nem kell számítani, a hőmérsékletek pedig továbbra is nyáriasan fognak alakulni, jelenleg is már 16-17 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig most olyan 28 fok környékére várható, időnként erőteljesebb légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
3: A legfontosabb hírek, információk,
0: jó hangulat
3: és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Újra itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával.
5: És Hosszú Sanyival. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat ezen a csütörtöki napon. Nagyváradiak és környékbeliek, június 18-a van Arnold és Levente névnapja. Köszöntünk mindenkit, aki ma valamilyen jeles évfordulót ünnepel, és persze arra biztatunk titeket, hogy ma is hangolódjatok és töltekezzetek a reggeli készülődésben, a munkába vezető úton, vagy épp a munkahelyen, helyen a Plusz FM slágereivel.
2: És persze azok mellett mi is érkezünk majd a mindannyiunkat érintő legérdekesebb témákkal, úgyhogy érdemes most is velünk tartanotok.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: Itt a Reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival is. Persze itt vagytok velünk ti is. Köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
1: Nos, kedves hallgatóink, egy valóban érdekes hírrel indítjuk a napot, egy olyan jelenséget veszünk górcső alá a következő percekben, amit tulajdonképpen mindannyian tapasztalunk, ugyanis kijelenthetjük, hogy immár Romániában is a bevásárló központ vált a társasági élet, a kikapcsolódás, sőt a szabadidő eltöltésének fontos helyszínévé. Mindannyian érzékelhetjük, hogy a nagyvárosokban az úgynevezett mall vette át a parkok, a kulturális központok vagy akár a piacok szerepét. Egy friss felmérés szerint pedig a román állampolgárok minden látogatás alkalmával átlagosan 383 lejt költenek, és körülbelül 3 órát töltenek a bevásárló központokban. Te vagy a kivétel, Sanyi, ugye?
0: Valahogy úgy, igen, de egyébként nyilván én is eljutok néha nézelődni, vásárolni, bár hogyha valamire szükségem van, akkor az ugye célirányosan megyek és megveszem, viszont azt látom, hogy sokan vannak, akik úgy csak sétálgatnak, vagy leülnek, ugye eleve úgy is vannak kialakítva ezek a bevásárlóközpontok, hogy ilyen padok is vannak, ugye, ahol meg tudsz pihenni, pontosabban nem is tudom, hogy annak igazából az-e a fő célja, hogy megpihenjél rajta, vagy direkt erre van kitalálva, hogy oda le tudj ülni ismerősökkel, barátokkal, és tudjatok trécselni egyet. Mint régen, tudod, volt a falun, ugye a házak előtt ott voltak ezek a lócák.
1: Meg jól a kis mondom? Székek. Igen.
0: És akkor oda, emlékszem, míg a nagyszüleimnél, mikor nyaraltam gyerekkoromban, akkor mindig az volt az esti program, hogy kiültünk az utcára, a lócára. A papáméknak volt egy jó hosszú lócája, odafélt a szomszédság, tényleg vagy 10 le tudtak ülni, és akkor felnőttek ott szotyiztak, meg beszélgettek, mi meg gyerekek ott játszottunk.
1: De ez amúgy most is van. Én kisebb falvakban, amikor utazom, én látom, hogy ez most is van, hogy kiülnek az idősebb korosztály tagjai a házak elé, a kis lócákra, meg kiviszik a kis széket. Sőt, elmondanám, hogy még az én nagymamám is szokott ilyet.
0: Tök jó.
1: Tehát, hogy még Nagyszalontán is vannak olyanok, akik ezt a hagyományt éltetik, mint olyan.
0: Szuper.
1: Úgyhogy ez még most is egy létező jelenség, de egyébként szerintem tényleg ezért van a mólokban kitéve a pad,
0: akkor
1: hogy effektív ott találkozzanak a barátok egymással, és akkor ott tudjanak időt tölteni. De tényleg érdekes, hogy tulajdonképpen valóban átvette a piacoknak, meg a szórakozó helyeknek is akár a szerepét.
0: Igen, meg ugye akkor ezek szerint a parkoknak is valahol, mert nem mindig van azért annyira jó idő az év több napján, azért kicsit hűvöskés lenne mondjuk télvíz idején kiülni a parkba egy óceán, és akkor ott beszélgetni, szóval igen, érdekes ez egyébként, hogy mennyire, valahol nyilván ugye az a pszichológiája ennek, hogy menjél el, és akkor vásároljál, feltételezem, de összességében lehet, hogy azért van benne egyfajta ilyen társasági élet kreáló gondolat is.
1: És egyébként a szociológiai és a városkutatási irodalom szerint azért váltak a városi emberek egyik fő szabadidős helyszínévé ezek a bevásárlóközpontok, mert hogy egyszerre több funkciót is betöltenek, amelyek korábban

0: van a klasszikus közterekhez tartoztak. Tehát éppen, amit említettél te is, hogy ugye elmennek bevásárolni, időt tölteni, és közben le tudnak szervezni akár egy baráti találkozót
1: igen,
0: is.
1: Igen, igen, igen, igen. Meg hát mégis vannak ugye kávézók is. Sok
0: cukrászda.
1: Ugye étterem is, így van, ahova be tudsz ülni, és ugye a vásárlás közben, hogyha nagyon megéhezel, akkor nyilván tudod csillapítani az éhségedet is, de olyan is előfordul, hogy már direktbe, ugye célirányosan eleve oda szerveznek találkozókat.
0: Igen, így van,
1: azt
0: így van.
1: Egy időben nekem is volt még, amikor üzletkötő voltam és rohangáltam, akkor az volt mindig a legcélszerűbb, mert hogy praktikus volt, meg tudtam állni autóval, könnyű volt ugye viszonylag ugye eljutni, és akkor oda szervezni találkozót, beülni egy kávéra, és akkor megbeszélni az aktuális.
0: Azon gondolkodtam éppen el még ezen a 383 lej dolgon, hogy ugye azért minden alkalommal közel 400 lejt elkölteni, azért az zsebbenyúlós mulatság.
1: Nyilván ez egy átlag.
0: Igen. De mondjuk hetente egyszer-kétszer valaki elmegy, csak így nézelődni, plázázni, és közben azért majdnem 400 lejt elkölt, azért az egy minimál bér, hogyha egy hónapra lebontva összeszámoljuk.
1: Így van.
0: Végigfutott az agyamon, hogy ha mi elmegyünk a lányommal bevásárló központba, vajon mi is elköltünk ennyi, de azért nem. Tehát, hogy nem. Még ha a játszóházat beleszámolom, meg tényleg az evést, ivást, kicsi játékot, ezt, azt még akkor sincs annyi.
1: Jó, tehát hát időnként meg ugye be is vásárol.
0: Igen, persze. Lehet, hogy az is benne van a háztartási bevásárlás.
1: Sőt, szuper hipermarketek is vannak ezekben a mólokban.
0: Lehet, hogy azt is beleszámolták.
1: Szerintem biztos, tuti, meg hogy ugye a ruházat, amikor többet költesz, amikor van egy szezonváltás, és akkor
0: akkor nem is elég a 400 lej.
1: Persze. Tehát, hogyha ha úgy elosztod azt, akkor egészen biztosan ott vagy ennél az összegnél átlagban.
0: Hű, azért nem annyira jó belegondolni, nem? Hogy egy-egy ilyen plázázás alkalmával mennyi pénz el tud venni.
1: Érdekes.
0: Igen. És három óra, tehát hogy azt is kimutatták, hogy ugye általában három órás időtöltés, ez egy-egy ilyen bevásárlóközpontos látogatás, az sem kevés idő.
1: Nem. De érdekelne bennünket az is, hogy a hallgatóknál mi újság, hogy ti általában mennyi időt töltötök, vagy hogy összességében milyen célból látogattok el a bevásárlóközpontokba. Mi természetesen ezúttal is a legjobb zenékkel fogjuk majd a válaszaitokat jutalmazni.

Váradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 20-án.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Mélyül az energiaszegénység a családi büdzsét megterhelő számlák miatt. Bár akadnak esős időszakok, mégis kevés a víz a megye területén. A nagyváradiak ezt még nem érzékelik a sebeskörösön kiépített tározórendszerek miatt. Betiltják a hamis szexuális képeket generáló mesterséges intelligenciát az Európai Unióban. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Rendszer szintűvé vált az energiaszegénység Romániában. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke úgy látja, a jelenség egy párhuzamos társadalmi struktúrává vált, amelynek mechanizmusai ugyan eltérőek, de összességében több millió háztartás helyzetét rontják. Friss elemzésében az energetikai szakember rámutatott. Amikor a háztartások nagy része költségvetésének több mint 10%-át fordítja energiára, ott már nem kivételekről beszélünk. És amikor a háztartások 7%-a a számlák kifizetése után megélhetési nehézségekbe ütközik, az energia már nem csupán egy szolgáltatás, hanem a szegénység közvetlen okozójává válik. Ugyanakkor hiába írunk 2026-ot, a romániai háztartások 0,7%-a továbbra is áram nélkül él, 0,1%-uknak pedig sürgősen tűzifára lenne szüksége. Ezek a számok, bár alig tűnnek mérvadónak, súlyosságuk szempontjából viszont kritikus jelentőségűek, hangsúlyozta az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A csapadékszegény időjárás, illetve az egyenlőtlenül érkező csapadék, valamint a hegyvidékeken telente csak vékony rétegben felhalmozódott hó, mind-mind olyan jelenségek, amelyek alapjaiban változtatják meg az életünket. Még csak most kezdődik a nyár, de már látni azt, hogy Bihar megyében komoly szárazság pusztít. Pásztor Sándor vízügyi szakember szerint nagy a valószínűsége annak, hogy a nyár folyamán vízfogyasztás korlátozásokra lehet számítani. Az utóbbi 5 évben a hegyvidéken lévő patakjainknak közel a fele kiapad a nyári periódusban. A nagyváradiak ezt még nem érzékelik a sebeskörösön kiépített tározórendszerek miatt, amelyekben egy normális tél folyamán több mint 150 millió köbméter víz gyűlik fel, de az egész medencében a fekete vagy a fehér körösön aggasztóan kicsi a vízhozam. Az Európai Parlament jóváhagyta a mesterséges intelligencia olyan szolgáltatásainak betiltásáról szóló jogszabályt, amelyek hamis szexuális és intim tartalmakat hoznak létre, vagy gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat generálnak. A szolgáltatók nem hozhatják forgalomba ezeket a rendszereket az EU-ban, kivéve ha megfelelő műszaki biztosítékokkal rendelkeznek ahhoz, hogy megakadályozzák az ilyen anyagok létrehozását. A tilalom a felhasználókra is vonatkozik. A jogszabály azt is egyértelművé teszi, hogy a mesterséges intelligencia rendszereket ellenőrző uniós hivatal milyen hatáskörökkel rendelkezik az általános célú EMI modelleken alapuló rendszerek felügyeletét illetően.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Többnyire tiszta lesz ma az ég, volt ennek megfelelően esőre nem kell számítani, a hőmérsékletek pedig továbbra is nyáriasan fognak alakulni. Jelenleg is már 16-17 fok körül mérhetünk, a napi maximum pedig most olyan 28 fok környékére várható, időnként erőteljesebb légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain. Beindult az élet, így már most tollódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon. A kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton. A nagyobb sugárutakon is a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartást mindenkinek.
4: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
6: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
9: Például mindjárt beszélünk arról is, hogy indul a levendula szezon. Maradjatok a Pluszon, hamarosan jövünk a téma részleteivel.
4: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Szabad, ez itt a Reggeli Plusz, Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
1: Hát, kedves hallgatóink, ha ti is szeretitek a levendula illatát, akkor most érdemes figyelni, hiszen Bihar megyében éppen a levendula szezon legszebb időszaka következik. Általában június közepétől egészen július elejéig pompáznak a lila virágmezők, bár persze az időjárás mindig beleszól egy kicsit a természet menetrendjébe. Szerencsére nem kell messzire utaznunk, hiszen Nagyvárad környékén is több olyan levendulás várja a látogatókat, ahol nem csak fényképezkedni lehet, hanem sok helyen különböző programokkal is készülnek a gazdák.
0: Bizony, bizony. Hát van is egyébként nekünk egy partnerünk, ugye a Kisszántói Levendulás, ahol lesz Levendula Fesztivál. Például jövő hétvégén. Úgyhogy, ja, igen, ez most abszolút a szezon. Nagy bulik lesznek, és egyébként meg, ha jól tudom, ezeknél a levendulás kerteknél ilyen szed magad akciók is vannak, ugye, de elmész, és akkor te magadnak megszeded szépen a levendulát, amit szeretnél. Nekem van ez a sajátos helyzet, ami nekünk otthon van.
1: Aha.
0: Úgyhogy
1: bőven. Nagy mennyiségben?
0: Tavaly nagy mennyiség volt, az idei nem annyira nagy. Tavaly még akkora nagy volt a bokor, hogy tényleg legalább egy húscsaládot el tudtunk még látni belőle.
1: Azt a mindenit.
0: De aztán ugye sajnos beteg lett, és akkor át kellett egy kicsit variálni. Most kevesebb van, egy kisebb bokor, de bennünket ki fog szolgálni.
1: Aha,
0: ez
1: szuper,
0: egészen biztos.
1: Szuper.
0: Nektek? Neked?
1: Nekem majd kicsi van. Én még most nevelgetem, úgyhogy én még nem tudok nagyon szüretelni róla, hogy így mondjam, de viszont annyira elég, hogy mondjuk a limonádéba tudok tenni egy kis levendulát, mert mi szoktunk gyakran készíteni nyáron levendulás limonádét, úgyhogy mi azt nagyon szeretjük, ez az egyik kedvenc felhasználási formája nálam a levendulának, de hogy egyébként a lakásban is gyakran szoktam ilyen kis levendulacsokrokat kitenni.
0: Hát
1: imádom az illatát, ugye nagyon sokan egyébként a nyugtató hatása miatt szeretik, nem tudom, hogy te tudtad-e ezt, vagy a kedves hallgatók tudják-e, de hogy a levendula egy olyan gyógynövény, aminek nagyon jó kis nyugtató hatása van, és sokan tesznek belőle a párnájuk alá, vagy például a ruhás szekrénybe is, ugyanis távol tartja a molyokat, meg mindenféle kis rovarokat. Nem, ők nem annyira szeretik az illatát, nem tudom miért, de
0: fura. Nem?
1: Őket így
0: ez a funkciója.
1: Hogy ilyen rovarriasztó?
0: Igen. Vannak ilyen kis anyagszűtyűink, mint régen volt a tornaság gyerekkorodban, neked volt olyan?
1: Igen. Igen, még akkor szerintem lehet meg is van valahol. Igen.
0: És akkor ilyen kis szütyőink vannak, azokat megtöltjük, és akkor mindenfelé, ugye, ahol ruhák vannak, ott elhelyezzük őket, de van egyébként a garázsba is, például oda is szoktunk tenni, tehát ahol fenyegetne az a veszély, hogy esetleg bogarak megjelennek, ugye a család többi tagja rajtam kívül nem nagyon szereti a rovarokat, pókokat, szó szerint ugye félnek tőlük, úgyhogy arra is próbálunk némi ellenszert kreálni az ilyen kis levendulás tasakok által. Szóval sok helyen van nálunk szalaszét.
1: Én az autómba is szoktam tenni, ott is nagyon-nagyon jó, nagyon jó
0: az illatozik.
1: Az illat miatt, mert én nagyon szeretem az illatát, úgyhogy én ilyen illatosításra is gyakran használom.
0: Milyen okos vagy egyébként, mert nagyon sokáig tart.
1: Igen.
0: Tehát, hogy azt tudom, hogy ilyen egy év elteltével is, amikor cseréljük, hogy amikor megjön a friss szedés, akkor is még érződik, mikor kiveszem ugye abból a zsákból és beteszem a frisset.
1: Meg az autóba például én úgy szoktam, hogy ugye felakasztom ezt a kis zacskót, amiben a levendula virág van, és akkor időnként így jól meggyűrkölöm, megmarkolászom, és akkor mindig új életre kél tulajdonképpen, és akkor még jobban elkezd érződni az illata.
0: Mik vannak? Na, megint tanultam valamit.
1: De egyébként készül belőle illóolaj is, és azt például szoktam használni úgy, hogy a párnára cseppentek, a lányom párnájára, és akkor jobban alszik, tehát segíti az alvást. Vagy egyébként párologtatni is szoktam, hogy teszek ilyen kis párologtató tégelybe, ugye vizet, meg néhány csepp illóolajat, és akkor mondjuk egy gyertyát meggyújtok, és akkor az úgy nagyon jól párolog, és nagyon kellemes illat lesz tőle.
0: És magát az illóolajat is te csinálod? Tehát, hogy
1: nem, azt szoktam vásárolni. Aha, hát most hadd mondjam el, hogy Árpádon is van, nagy szalonta mellett, egy árpádi kisfaluban. Van egy levendula mező, ahol a család rendszeresen készít különböző levendulás termékeket, és én tőlük szoktam vásárolni.
0: Igen, van több felé is egyébként.
1: Igen, több felé,
0: itt a környékünkön. És hát ugye már most megjön akkor a fotózási szezon is, a levendula mezőkkel való fotózás.
1: Bizony. Az is nagyon népszerű helyszín szokott lenni.
0: Meg fognak jelenni az Insta, meg mindenfelé a közösségi médiába. Ugye a repce után most jön a levendula fotószezon.
1: Így van. És egyébként levendulát szoktak még szappanként is használni, tehát létezik a levendulás szappan. És ami nekem az egyik személyes kedvencem, az a levendulás keksz.
0: Aha,
1: az nagyon finom.
0: Ezt be akartam hozni egyébként, hogy nekem az egyik legkülönlegesebb ilyen kulináris különlegesség az a levendula fagyi volt.
1: Aha,
0: amit,
1: még nem
0: amit kóstoltam, és nagyon-nagyon finom volt, úgyhogy nyilván...
1: Hol lettél levendulás fagyi?
0: Nem Olaszországban.
1: Ah, köszi. Úgyhogy... Oké.
0: De fel van adva a lecke.
1: De
0: egyébként lehet, hogy itt is van, szét kéne nézni. Nem kizárt, hogy itt a környékünkön is van, főleg amikor szezonja van a levendulának.
1: Hát még nem találkoztam vele, de majd ráállok a dologra. Ha más nem mondom, hogy Olaszországban, de Magyarországra, mert azt tudom, hogy Tihanyban is nagy népszerűségnek örvend, és ott reklámozták.
0: Hogyne.
1: Gyakran szembe jött velem a közösségi médiában a levendulás fagyi, hogy Tihanyban kapható, de hát igen, hát ha itt is. Meg hát most egy jó ötletet adtunk a cukrászoknak, meg a fagyiszóknak, hogy
0: tessék a cedés,
1: igen, a levendulás fagyit, igen, bevezetni a tavaszi-nyári kínálatba, mert biztos, hogy... sokan kipróbálnák és megkóstolnák.
0: Igen.
1: Köztük
0: én
1: is.
0: Igen. Nyilván. Meg egyébként arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a hallgatóknak milyen élményük van a levendulával kapcsolatban. Várjuk akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig szállítjuk a legnagyobb slágereket.

0: Ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak mi köszönünk el hajnalig. A Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. A további órákban is szólnak természetesen nektek folyamatosan a legnagyobb slágerek.
1: Este pedig újra jön a zenevonat. Mi köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok a mai reggelen. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit,
0: és persze Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert lesz újra a reggeli plusz, jusson majd eszetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, aztán természetesen 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Mindenkit arra biztatunk, hogy tartson velünk pénteken is, de addig se feledjétek, minél többet rágódunk azon, amit nem akarunk, annál inkább benne rekedünk. Ellenben, ha azzal foglalkozunk, amit akarunk, bőséget és jó dolgokat vonzunk magunkhoz. Vigyázzatok magatokra, legyen szép a napotok!
0: És persze, jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 24-ig az 500 g-os Don Café Espresso Cremoso szemes kávéjára 39,99 bani, valamint a görög dinnye kilója 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
5: Elkezdődött az akciók Dedemániája a Dedemánban. Most a 20 méteres kerti tömlő szórófejjel és csatlakozókkal csak 31,89 bani, valamint a 3x3 méteres összecsukható

0: vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Mélyül az energiaszegénység a családi büdzsét megterhelő számlák miatt. Bár akadnak esős időszakok, mégis kevés a víz a megye területén. A nagyváradiak ezt még nem érzékelik a Sebeskőrösön kiépített tározórendszerek miatt. Betiltják a hamis szexuális képeket generáló mesterséges intelligenciát az Európai Unióban. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Rendszer szintűvé vált az energiaszegénység Romániában. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke úgy látja, a jelenség egy párhuzamos társadalmi struktúrává vált, amelynek mechanizmusai ugyan eltérőek, de összességében több millió háztartás helyzetét rontják. Friss elemzésében az energetikai szakember rámutatott. Amikor a háztartások nagy része költségvetésének több mint 10%-át fordítja energiára, ott már nem kivételekről beszélünk. És amikor a háztartások 7%-a a számlák kifizetése után megélhetési nehézségekbe ütközik, az energia már nem csupán egy szolgáltatás, hanem a szegénység közvetlen okozójává válik. Ugyanakkor hiába írunk 2026-ot, a romániai háztartások 0,7%-a továbbra is áram nélkül él, 0,1%-uknak pedig sürgősen tűzifára lenne szüksége. Ezek a számok, bár alig tűnnek mérvadónak, súlyosságuk szempontjából viszont kritikus jelentőségűek, hangsúlyozta az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A csapadékszegény időjárás, illetve az egyenlőtlenül érkező csapadék, valamint a hegyvidékeken telente csak vékony rétegben felhalmozódott hó, mind-mind olyan jelenségek, amelyek alapjaiban változtatják meg az életünket. Még csak most kezdődik a nyár, de már látni azt, hogy Bihar megyében komoly szárazság pusztít. Pásztor Sándor vízügyi szakember szerint nagy a valószínűsége annak, hogy a nyár folyamán vízfogyasztás korlátozásokra lehet számítani. Az utóbbi 5 évben a hegyvidéken lévő patakjainknak közel a fele kiapad a nyári periódusban. A nagyváradiak ezt még nem érzékelik a Sebeskőrösön kiépített tározórendszerek miatt, amelyekben egy normális tél folyamán több mint 150 millió köbméter víz gyűlik fel, de az egész medencében, a Fekete vagy a Fehér Körösön aggasztóan kicsi a vízhozam. Az Európai Parlament jóváhagyta a mesterséges intelligencia olyan szolgáltatásainak betiltásáról szóló jogszabályt, amelyek hamis szexuális és intim tartalmakat hoznak létre, vagy gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat generálnak. A szolgáltatók nem hozhatják forgalomba ezeket a rendszereket az EU-ban, kivéve ha megfelelő műszaki biztosítékokkal rendelkeznek ahhoz, hogy megakadályozzák az ilyen anyagok létrehozását. A tilalom a felhasználókra is vonatkozik. A jogszabály azt is egyértelművé teszi, hogy a mesterséges intelligencia rendszereket ellenőrző uniós hivatal milyen hatáskörökkel rendelkezik az általános célú EMI modelleken alapuló rendszerek felügyeletét illetően.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tam. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a 4 személyes Candy kerekasztal 199, valamint a 140x200 cm-es Aloe Essential fedőmatrac csak 189 lei. Ráadásul a minimum 6500 lei értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lei értékű Dedemán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
3: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
4: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
5: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
7: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmectel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
8: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atac, le az árakkal!
9: A következő járra meg lesz a csípe!
8: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
12: Jelentősen megnőhet Románia földgáz fogyasztása a következő télen. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán, de Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen megnőhet Románia földgáz fogyasztása a következő télen, mivel új gázerőművek állnak üzembe, és egyre több település kapcsolódik a hálózatra. A Transgaz szerint ugyanakkor nincs ok aggodalomra. A szállítórendszer felkészült, a várhatóan akár 1 milliárd köbméterrel nagyobb fogyasztás kiszolgálására is. A vállalat jelenleg a téli időszakra való felkészülésen dolgozik, és a szakértők azt mondják, a szállítórendszer képes lesz kezelni az emelkedő keresletet. Ez azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt téli szezonban nem nőtt a fogyasztás. A Transgaz adatai szerint 2025. novembere és 2026. márciusa között Románia 6,48 milliárd köbméter földgázt használt fel, ami enyhén elmaradt az egy évvel korábbi 6,49 milliárd köbméteres értéktől. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán. A munkálatok több mint 70%-a elkészült. A nagyszabású projekt legfontosabb mérföldköve a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron. Naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületre, körülbelül 300 méter talpfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található többi állomáson, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, amely elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. Bár a Kolozs megyei szakaszokon jó a helyzet, Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. A 27 uniós tagállamban, valamint Albániában és Svájcban vizsgált 22 000 fürdő közül a kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb. Eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Ezzel szemben Belgiumban, Magyarországon, Lengyelországban, Észtországban és Albániában a fürdővizek kevesebb mint 70%-át sorolták a kiváló kategóriába. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya eléri a 84%-ot, ami valamivel az uniós átlag alatt van. A tengerparti fürdővizek minősége általában jobb, mint a folyók mentén vagy tavaknál található fürdőhelyek vízminősége. Tavaly a tengerparti fürdőhelyek 88%-a kapott kiváló vízminőségi besorolást. A tavi vagy folyami fürdőhelyeknek viszont csak a 78%-a.
13: És most vissza a zenéhez.
14: Slágerek,
13: magyar kedvencek Nagyváradon.
14: Ez a

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Megnyílt az első nagyváradi hiperkes lakokos üzlet. Megtalálsz minket Bihar Püspökiben a Szújsulúj utca 10 szám alatt, a Volt Remárt helyén. A lakokos megnyitotta a hazai hipermarketjét is, ahol kihagyhatatlan promóciók várnak azokra, akik legalább 3 terméket vásárolnak. Lakokos hipermarket. Június 17-től Nagyváradon is. Lakokos.
2: Visszatér a Waves Fesztivál július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
5: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
6: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Jelentősen megnőhet Románia földgázfogyasztása a következő télen. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán, de Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen megnőhet Románia földgázfogyasztása a következő télen, mivel új gázerőművek állnak üzemben, és egyre több település kapcsolódik a hálózatra. A Transgaz szerint ugyanakkor nincs ok aggodalomra. A szállítórendszer felkészült, a várhatóan akár 1 milliárd köbméterrel nagyobb fogyasztás kiszolgálására is. A vállalat jelenleg a téli időszakra való felkészülésen dolgozik, és a szakértők azt mondják, a szállítórendszer képes lesz kezelni az emelkedő keresletet. Ez azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt téli szezonban nem nőtt a fogyasztás. A Transgaz adatai szerint 2025. novembere és 2026. márciusa között Románia 6,48 milliárd köbméter földgázt használt fel, ami enyhén elmaradt az egy évvel korábbi 6,49 milliárd köbméteres értéktől. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán. A munkálatok több mint 70%-a elkészült. A nagyszabású projekt legfontosabb mérföldköve a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron. Naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületre. Körülbelül 300 méter talpfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található többi állomásban. állomáson, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, amely elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. Bár a Kolozs megyei szakaszokon jó a helyzet, Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. A 27 uniós tagállamban, valamint Albániában és Svájcban vizsgált 22.000 fürdő közül a kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb. Eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Ezzel szemben Belgiumban, Magyarországon, Lengyelországban, Észtországban és Albániában a fürdővizek kevesebb mint 70%-át sorolták a kiváló kategóriába. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya eléri a 84%-ot, ami valamivel az uniós átlag alatt van. A tengerparti fürdővizek minősége általában jobb, mint a folyók mentén vagy tavaknál található fürdőhelyek vízminősége. Tavaly a tengerparti fürdőhelyek 88%-a kapott kiváló vízminőségi besorolást, a tavi vagy folyami fürdőhelyek viszont csak a 78%-a.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávé csomagonként csak 15,99-ban ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ban ért, legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atac, le az árakkal!
2: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most a 20 méteres kerti tömlő szórófejjel és csatlakozókkal csak 31,89-ban, valamint a 3x3 méteres összecsapódó

0: vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
2: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Jelentősen megnőhet Románia földgázfogyasztása a következő télen. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán, de Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen megnőhet Románia földgázfogyasztása a következő télen, mivel új gázerőművek állnak üzemben, és egyre több település kapcsolódik a hálózatra. A Transgaz szerint ugyanakkor nincs ok aggodalomra. A szállítórendszer felkészült, a várhatóan akár 1 milliárd köbméterrel nagyobb fogyasztás kiszolgálására is. A vállalat jelenleg a téli időszakra való felkészülésen dolgozik, és a szakértők azt mondják, a szállítórendszer képes lesz kezelni az emelkedő keresletet. Ez azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt téli szezonban nem nőtt a fogyasztás. A Transgaz adatai szerint 2025. novembere és 2026. márciusa között Románia 6,48 milliárd köbméter földgázt használt fel, ami enyhén elmaradt az egy évvel korábbi 6,49 milliárd köbméteres értéktől. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán. A munkálatok több mint 70%-a elkészült. A nagyszabású projekt legfontosabb mérföldköve a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron. Naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületre. Körülbelül 300 méter talpfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található többi állomáson, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, amely elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. Bár a Kolozs megyei szakaszokon jó a helyzet, Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. A 27 uniós tagállamban, valamint Albániában és Svájcban vizsgált 22 000 fürdő közül a kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb. Eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Ezzel szemben Belgiumban, Magyarországon, Lengyelországban, Észtországban és Albániában a fürdővizek kevesebb mint 70%-át sorolták a kiváló kategóriába. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya eléri a 84%-ot, ami valamivel az uniós átlag alatt van. A tengerparti fürdővizek minősége általában jobb, mint a folyók mentén vagy tavaknál található fürdőhelyek vízminősége. Tavaly a tengerparti fürdőhelyek 88%-a kapott kiváló vízminőségi besorolást. A tavi vagy folyami fürdőhelyeknek viszont csak a 78%-a.
4: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Megnyílt az első nagyváradi hiperkes lakokos üzlet. Megtalálsz minket Bihar Püspökiben a Szújsulúj utca 10 szám alatt, a Volt Remárt helyén. A lakokos megnyitotta hazai hipermarketjét is, ahol kihagyhatatlan promóciók várnak azokra, akik legalább 3 terméket vásárolnak. Lakokos hipermarket. Június 17-től Nagyváradon is.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Homok, vesekő, fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Mélyül az energiaszegénység a családi büdzsét megterhelő számlák miatt. Bár akadnak esős időszakok, mégis kevés a víz a megye területén. A nagyváradiak ezt még nem érzékelik a Sebeskőrösön kiépített tározórendszerek miatt. Betiltják a hamis szexuális képeket generáló mesterséges intelligenciát az Európai Unióban. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Rendszer szintűvé vált az energiaszegénység Romániában. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke úgy látja, a jelenség egy párhuzamos társadalmi struktúrává vált, amelynek mechanizmusai ugyan eltérőek, de összességében több millió háztartás helyzetét rontják. Friss elemzésében az energetikai szakember rámutatott. Amikor a háztartások nagy része költségvetésének több mint 10%-át fordítja energiára, ott már nem kivételekről beszélünk. És amikor a háztartások 7%-a a számlák kifizetése után megélhetési nehézségekbe ütközik, az energia már nem csupán egy szolgáltatás, hanem a szegénység közvetlen okozójává válik. Ugyanakkor hiába írunk 2026-ot, a romániai háztartások 0,7%-a továbbra is áram nélkül él, 0,1%-uknak pedig sürgősen tűzifára lenne szüksége. Ezek a számok, bár alig tűnnek mérvadónak, súlyosságuk szempontjából viszont kritikus jelentőségűek, hangsúlyozta az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A csapadékszegény időjárás, illetve az egyenlőtlenül érkező csapadék, valamint a hegyvidékeken telente csak vékony rétegben felhalmozódott hó, mind-mind olyan jelenségek, amelyek alapjaiban változtatják meg az életünket. Még csak most kezdődik a nyár, de már látni azt, hogy Bihar megyében komoly szárazság pusztít. Pásztor Sándor vízügyi szakember szerint nagy a valószínűsége annak, hogy a nyár folyamán vízfogyasztás korlátozásokra lehet számítani. Az utóbbi 5 évben a hegyvidéken lévő patakjainknak közel a fele kiapad a nyári periódusban. A nagyváradiak ezt még nem érzékelik a Sebeskőrösön kiépített tározórendszerek miatt, amelyekben egy normális tél folyamán több mint 150 millió köbméter víz gyűlik fel, de az egész medencében, a Fekete vagy a Fehér Körösön aggasztóan kicsi a vízhozam. Az Európai Parlament jóváhagyta a mesterséges intelligencia olyan szolgáltatásainak betiltásáról szóló jogszabályt, amelyek hamis szexuális és intim tartalmakat hoznak létre, vagy gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat generálnak. A szolgáltatók nem hozhatják forgalomba ezeket a rendszereket az EU-ban, kivéve ha megfelelő műszaki biztosítékokkal rendelkeznek ahhoz, hogy megakadályozzák az ilyen anyagok létrehozását. A tilalom a felhasználókra is vonatkozik. A jogszabály azt is egyértelművé teszi, hogy a mesterséges intelligencia rendszereket ellenőrző uniós hivatal milyen hatáskörökkel rendelkezik az általános célú EMI modelleken alapuló rendszerek felügyeletét illetően.
6: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorje.shop.ro-ra további információkért.
3: Mindegy, mire vagy allergiás, a Rinxil HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Jelentősen megnőhet Románia földgázfogyasztása a következő télen. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán, de Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen megnőhet Románia földgázfogyasztása a következő télen, mivel új gázerőművek állnak üzemben, és egyre több település kapcsolódik a hálózatra. A Transgaz szerint ugyanakkor nincs ok aggodalomra. A szállítórendszer felkészült, a várhatóan akár 1 milliárd köbméterrel nagyobb fogyasztás kiszolgálására is. A vállalat jelenleg a téli időszakra való felkészülésen dolgozik, és a szakértők azt mondják, a szállítórendszer képes lesz kezelni az emelkedő keresletet. Ez azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt téli szezonban nem nőtt a fogyasztás. A Transgaz adatai szerint 2025. novembere és 2026. márciusa között Románia 6,48 milliárd köbméter földgázt használt fel, ami enyhén elmaradt az egy évvel korábbi 6,49 milliárd köbméteres értéktől. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán. A munkálatok több mint 70%-a elkészült. A nagyszabású projekt legfontosabb mérföldköve a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron. Naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületre. Körülbelül 300 méter talpfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található többi állomáson, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, amely elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. Bár a Kolozs megyei szakaszokon jó a helyzet, Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. A 27 uniós tagállamban, valamint Albániában és Svájcban vizsgált 22 000 fürdő közül a kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb. Eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Ezzel szemben Belgiumban, Magyarországon, Lengyelországban, Észtországban és Albániában a fürdővizek kevesebb mint 70%-át sorolták a kiváló kategóriába. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya eléri a 84%-ot, ami valamivel az uniós átlag alatt van. A tengerparti fürdővizek minősége általában jobb, mint a folyók mentén vagy tavaknál található fürdőhelyek vízminősége. Tavaly a tengerparti fürdőhelyek 88%-a kapott kiváló vízminőségi besorolást. A tavi vagy folyami fürdőhelyeknek lakosság viszont csak a 78%-a.
2: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Megnyílt az első nagyváradi hiperkes lakokos üzlet. Megtalálsz minket Biharpüspökiben a Szújsulúj utca 10 szám alatt, a Volt Remárt helyén. A lakokos megnyitotta hazai hipermarketjét is, ahol kihagyhatatlan promóciók várnak azokra, akik legalább 3 terméket vásárolnak. Lakokos hipermarket, június 17-től Nagyváradon is.
2: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a 4 személyes Candy kerekasztal 199, valamint a 140x200 cm-es Aloe Essential fedőmatrac csak 189 lei. Ráadásul a minimum 6500 lei értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lei értékű Dedemán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 24-ig az 500 g-os Don Café Expresso Cremoso szemes kávéjára 39,99 bani, valamint a görög dinnye kilója 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Összehangolt félretájékoztatási kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatban, állapította meg az ügyvivő munkaügyi miniszter. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását, amelynek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a prosszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Összehangolt félretájékoztatási kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatban, állapította meg az ügyvivő munkaügyi miniszter. A tárcavezető szerint a manipulációs kampányban bevont mintegy 500 Facebook oldal látszólag eltérő profilú. A családdal, szerelemmel, román hagyományokkal, filmekkel, zenével vagy a hétköznapi élet dolgaival foglalkozó oldalak, de közös bennük, hogy egyszerre osztanak meg olyan tartalmakat, amelyek egyetlen célja pánikot és felháborodást kelteni a bértörvénnyel kapcsolatban. Az oldalak a mesterséges intelligencia segítségével hamis képeket generálnak, majd a kontextusból kiragadott vagy kitalált információkat tesznek közzé. Céljuk közfelháborodást kelteni és növelni az állami intézményekkel szembeni bizalmatlanságot. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását, amelynek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. Ezek főleg a kultúra, az oktatás, a sport, az ifjúság, a környezetvédelem, valamint a szociális és közösségi kezdeményezések támogatására pályázhatnak. A benyújtott pályázatokat több szempont alapján értékelik majd. Fontos lesz például, hogy mennyire szolgálja a közösség érdekeit, mennyire kidolgozott, illetve hogy a pályázó rendelkezik el megfelelő szervezési és megvalósítási kapacitással. Kiemelt figyelmet kap az is, hogy hosszabb távon fenntartható-e, illetve képes-e saját bevételeket is generálni. A jelentkezés teljes egészében online zajlik. A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikus formában kell elküldeni a polgármesteri hivatal e-mail címére. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a prosszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. A jogszabály emellett lehetővé teszi, hogy a megtermelt, de fel nem használt energiát más fogyasztási pontokon is beszámítsák, bizonyos esetekben pedig a gázszámlába is. A törvény másik fontos újdonsága, hogy ha valaki több villamos energiát termel, mint amennyit elfogyaszt, akkor a többletenergia értékét egy másik ingatlan villanyszámlájába is beleszámoltathatja. Ez például hétvégi házak vagy más ingatlanok esetében lehet hasznos, viszont csak akkor alkalmazható, ha ugyanaz a szolgáltató biztosítja a szolgáltatást mindkét helyszínen.
0: És most
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most a 20 méteres kerti tömlő szórófejjel és csatlakozókkal csak 31 lej 89 bani, valamint a 3x3 méteres összecsukható kerti

0: vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Összehangolt félretájékoztatási kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatban, állapította meg az ügyvivő munkaügyi miniszter. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását, amelynek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a prosszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Összehangolt félretájékoztatási kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatban, állapította meg az ügyvivő munkaügyi miniszter. A tárcavezető szerint a manipulációs kampányban bevont mintegy 500 Facebook oldal látszólag eltérő profilú. A családdal, szerelemmel, román hagyományokkal, filmekkel, zenével vagy a hétköznapi élet dolgaival foglalkozó oldalak, de közös bennük, hogy egyszerre osztanak meg olyan tartalmakat, amelyek egyetlen célja pánikot és felháborodást kelteni a bértörvénnyel kapcsolatban. Az oldalak a mesterséges intelligencia segítségével hamis képeket generálnak, majd a kontextusból kiragadott vagy kitalált információkat tesznek közzé. Céljuk közfelháborodást kelteni és növelni az állami intézményekkel szembeni bizalmatlanságot. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását, amelynek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. Ezek főleg a kultúra, az oktatás, a sport, az ifjúság, a környezetvédelem, valamint a szociális és közösségi kezdeményezések támogatására pályázhatnak. A benyújtott pályázatokat több szempont alapján értékelik majd. Fontos lesz például, hogy mennyire szolgálja a közösség érdekeit, mennyire kidolgozott, illetve hogy a pályázó rendelkezik el megfelelő szervezési és megvalósítási kapacitással. Kiemelt figyelmet kap az is, hogy hosszabb távon fenntartható-e, illetve képes-e saját bevételeket is generálni. A jelentkezés teljes egészében online zajlik. A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikus formában kell elküldeni a polgármesteri hivatal e-mail címére. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a prosszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. A jogszabály emellett lehetővé teszi, hogy a megtermelt, de fel nem használt energiát más fogyasztási pontokon is beszámítsák, bizonyos esetekben pedig a gázszámlába is. A törvény másik fontos újdonsága, hogy ha valaki több villamos energiát termel, mint amennyit elfogyaszt, akkor a többletenergia értékét egy másik ingatlan villanyszámlájába is beleszámoltathatja. Ez például hétvégi házak vagy más ingatlanok esetében lehet hasznos, viszont csak akkor alkalmazható, ha ugyanaz a szolgáltató biztosítja a szolgáltatást mindkét helyszínen.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
0: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
4: Ez a...

0: Campus FM. Reklám.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a csont nélküli Contim sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt. Lakokos,
2: hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Összehangolt félretájékoztatási kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatban, állapította meg az ügyvivő munkaügyi miniszter. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását, amelynek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Összehangolt félretájékoztatási kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatban, állapította meg az ügyvivő munkaügyi miniszter. A tárcavezető szerint a manipulációs kampányban bevont mintegy 500 Facebook oldal látszólag eltérő profilú. A családdal, szerelemmel, román hagyományokkal, filmekkel, zenével vagy a hétköznapi élet dolgaival foglalkozó oldalak, de közös bennük, hogy egyszerre osztanak meg olyan tartalmakat, amelyek egyetlen célja pánikot és felháborodást kelteni a bértörvénnyel kapcsolatban. Az oldalak a mesterséges intelligencia segítségével hamis képeket generálnak, majd a kontextusból kiragadott vagy kitalált információkat tesznek közzé. Céljuk közfelháborodást kelteni és növelni az állami intézményekkel szembeni bizalmatlanságot. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását, amelynek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. Ezek főleg a kultúra, az oktatás, a sport, az ifjúság, a környezetvédelem, valamint a szociális és közösségi kezdeményezések támogatására pályázhatnak. A benyújtott pályázatokat több szempont alapján értékelik majd. Fontos lesz például, hogy mennyire szolgálja a közösség érdekeit, mennyire kidolgozott, illetve hogy a pályázó rendelkezik el megfelelő szervezési és megvalósítási kapacitással. Kiemelt figyelmet kap az is, hogy hosszabb távon fenntartható-e, illetve képes-e saját bevételeket is generálni. A jelentkezés teljes egészében online zajlik. A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikus formában kell elküldeni a polgármesteri hivatal e-mail címére. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. A jogszabály emellett lehetővé teszi, hogy a megtermelt, de fel nem használt energiát más fogyasztási pontokon is beszámítsák, bizonyos esetekben pedig a gázszámlába is. A törvény másik fontos újdonsága, hogy ha valaki több villamos energiát termel, mint amennyit elfogyaszt, akkor a többletenergia értékét egy másik ingatlan villanyszámlájába is beleszámoltathatja. Ez például hétvégi házak vagy más ingatlanok esetében lehet hasznos, viszont csak akkor alkalmazható, ha ugyanaz a szolgáltató biztosítja a szolgáltatást mindkét helyszínen.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Aták, le az árakkal!
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Visszatér a Waves Festival! Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket! 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó, köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Mélyül az energiaszegénység a családi büdzsét megterhelő számlák miatt. Bár akadnak esős időszakok, mégis kevés a víz a megye területén. A nagyváradiak ezt még nem érzékelik a sebeskörösön kiépített tározórendszerek miatt. Betiltják a hamis szexuális képeket generáló mesterséges intelligenciát az Európai Unióban. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Rendszer szintűvé vált az energiaszegénység Romániában. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke úgy látja, a jelenség egy párhuzamos társadalmi struktúrává vált, amelynek mechanizmusai ugyan eltérőek, de összességében több millió háztartás helyzetét rontják. Friss elemzésében az energetikai szakember rámutatott. Amikor a háztartások nagy része költségvetésének több mint 10%-át fordítja energiára, ott már nem kivételekről beszélünk. És amikor a háztartások 7%-a a számlák kifizetése után megélhetési nehézségekbe ütközik, az energia már nem csupán egy szolgáltatás, hanem a szegénység közvetlen okozójává válik. Ugyanakkor hiába írunk 2026-ot, a romániai háztartások 0,7%-a továbbra is áram nélkül él, 0,1%-uknak pedig sürgősen tűzifára lenne szüksége. Ezek a számok, bár alig tűnnek mérvadónak, súlyosságuk szempontjából viszont kritikus jelentőségűek, hangsúlyozta az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A csapadékszegény időjárás, illetve az egyenlőtlenül érkező csapadék, valamint a hegyvidékeken telente csak vékony rétegben felhalmozódott hó, mind-mind olyan jelenségek, amelyek alapjaiban változtatják meg az életünket. Még csak most kezdődik a nyár, de már látni azt, hogy Bihar megyében komoly szárazság pusztít. Pásztor Sándor vízügyi szakember szerint nagy a valószínűsége annak, hogy a nyár folyamán vízfogyasztás korlátozásokra lehet számítani. Az utóbbi 5 évben a hegyvidéken lévő patakjainknak közel a fele kiapad a nyári periódusban. A nagyváradiak ezt még nem érzékelik a sebeskörösön kiépített tározórendszerek miatt, amelyekben egy normális tél folyamán több mint 150 millió köbméter víz gyűlik fel, de az egész medencében a fekete vagy a fehér körösön aggasztóan kicsi a vízhozam. Az Európai Parlament jóváhagyta a mesterséges intelligencia olyan szolgáltatásainak betiltásáról szóló jogszabályt, amelyek hamis szexuális és intim tartalmakat hoznak létre, vagy gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat generálnak. A szolgáltatók nem hozhatják forgalomba ezeket a rendszereket az EU-ban, kivéve ha megfelelő műszaki biztosítékokkal rendelkeznek ahhoz, hogy megakadályozzák az ilyen anyagok létrehozását. A tilalom a felhasználókra is vonatkozik. A jogszabály azt is egyértelművé teszi, hogy a mesterséges intelligencia rendszereket ellenőrző uniós hivatal milyen hatáskörökkel rendelkezik az általános célú EMI modelleken alapuló rendszerek felügyeletét illetően.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: De ez még nem minden!
5: Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek,

0: a kulturális központok vagy akár a piacok szerepét. Egy friss felmérés szerint pedig a román állampolgárok minden látogatás alkalmával átlagosan 383 lejt költenek, és körülbelül 3 órát töltenek a bevásárlóközpontokban.
1: Asztal.
0: Te vagy a kivétel, Sanyi, ugye?
1: Valahogy úgy, igen, de egyébként nyilván én is eljutok néha nézelődni, vásárolni, bár hogyha valamire szükségem van, akkor az ugye célirányosan megyek és megveszem, viszont azt látom, hogy sokan vannak, akik úgy csak sétálgatnak, vagy leülnek, ugye eleve úgy is vannak kialakítva ezek a bevásárlóközpontok, hogy ilyen padok is vannak, ugye, ahol meg tudsz pihenni, pontosabban nem is tudom, hogy annak igazából az-e a fő célja, hogy megpihenjél rajta, vagy direkt erre van kitalálva, hogy oda le tud jönni ismerősökkel, barátokkal, és tudjatok trécselni egyet. Mint régen, tudod, volt a falun, ugye a házak előtt ott voltak ezek a lócák.
0: Meg jól a kis székek. Igen.
1: És akkor oda, emlékszem, míg a nagyszüleimnél, mikor nyaraltam gyerekkoromban, akkor mindig az volt az esti program, hogy kiültünk az utcára, a lócára. A papáméknak volt egy jó hosszú lócája, odafélt a szomszédság, tényleg vagy 10 le tudtak ülni, és akkor felnőttek ott szotyiztak, meg beszélgettek, mi meg gyerekek ott játszottunk.
0: De ez amúgy most is van. Én kisebb falvakban, amikor utazom, én látom, hogy ez most is van, hogy kiülnek az idősebb korosztály tagjai a házak elé, a kis lócákra, meg kiviszik a kis széket. Sőt, elmondanám, hogy még az én nagymamám is szokott ilyet.
1: Tök jó.
0: Tehát, hogy még Nagyszalontán is vannak olyanok, akik ezt a hagyományt éltetik, mint olyan.
1: Szuper.
0: Úgyhogy ez még most is egy létező jelenség, de egyébként szerintem tényleg ezért van a mólokban kitéve a pad,
1: akkor
0: hogy effektív
1: ott
0: találkozzanak a barátok egymással, és akkor ott tudjanak időt tölteni. De tényleg érdekes, hogy tulajdonképpen valóban átvette a piacoknak, meg a szórakozó helyeknek is akár a szerepét.
1: Igen, meg ugye akkor ezek szerint a parkoknak is valahol, mert nem mindig van azért annyira jó idő az év több napján, azért kicsit hűvöskés lenne mondjuk télvíz idején kiülni a parkba egy utcára, és akkor ott beszélgetni, szóval igen, érdekes ez egyébként, hogy mennyire, valahol nyilván ugye az a pszichológiája ennek, hogy mennyi el és akkor vásároljál, feltételezem, de összességében lehet, hogy azért van benne egyfajta ilyen társasági élet kreáló gondolat is.
0: És egyébként a szociológiai és a városkutatási irodalom szerint azért váltak a városi emberek egyik fő szabadidős helyszínévé ezek a bevásárlóközpontok, mert hogy egyszerre több funkciót is betöltenek, amelyek korábban a klasszikus közterekhez tartoztak. Tehát éppen amit említettél te is, hogy ugye elmennek bevásárolni, időt tölteni, és közben le tudnak szervezni akár egy baráti találkozót is.
1: Igen. Hát mégis vannak ugye kávézók is. Sok
0: cukrászda.
1: Ugye étterem is így van, ahova be tudsz ülni, és ugye a vásárlás közben, hogyha nagyon megéhezel, akkor nyilván tudod csillapítani az éhségedet is, de olyan is előfordul, hogy már direktbe, ugye célirányosan eleve oda szerveznek találkozókat.
0: Igen, így van.
1: Egy időben nekem is volt még, amikor üzletkötő voltam és rohangáltam, akkor az volt mindig a legcélszerűbb, mert hogy praktikus volt, meg tudtam állni autóval, könnyű volt ugye viszonylag ugye eljutni, és akkor oda szervezni találkozót, beülni egy kávéra, és akkor megbeszélni az aktuális.
0: Azon gondolkodtam éppen el még ezen a 383 lej dolgon, hogy ugye azért minden alkalommal közel 400 lejt elkölteni, azért az zsebbe nyúlós mulatság.
1: Nyilván ez egy átlag.
0: Igen, de szóval mondjuk hetente egyszer-kétszer valaki elmegy, csak így nézelődni, plázázni, és közben azért majdnem 400 lejt elkölt, azért az egy minimál bér, hogyha egy hónapra lebontva összeszámoljuk.
1: Így van.
0: Végigfutott az agyamon, hogy ha mi elmegyünk a lányommal bevásárlóközpontba, vajon mi is elköltünk ennyi, de azért nem. Tehát, hogy nem. Még ha a játszóházat beleszámolom, meg tényleg az evést, ivást, kicsi játékot, ezt, azt, még akkor sincs annyi.
1: Jó, tehát időnként meg ugye be is vásárol.
0: Igen, persze. Lehet, hogy az is benne van a háztartási bevásárlás.
1: És ugye, sőt, szuper hipermarketek is vannak ezekben a mólokban.
0: Lehet, hogy azt is beleszámolták.
1: Szerintem biztos, tuti, meg hogy ugye a ruházat, amikor többet költesz, amikor van egy szezonváltás, és akkor
0: akkor nem is elég a 400 lej.
1: Persze. Tehát, hogyha ha úgy elosztod azt, akkor egészen biztosan ott vagy ennél az összegnél átlagban.
0: Hű, azért nem annyira jó belegondolni, nem? Hogy egy ilyen plázázás alkalmával mennyi pénz el tud
1: venni. Érdekes.
0: Igen, és 3 óra, tehát hogy azt is kimutatták, hogy ugye...
1: Ez meg a másik.

0: általában három órás időtöltés, ez egy-egy ilyen bevásárlóközpontos látogatás, az sem kevés idő.
1: Nem. De érdekelne bennünket az is, hogy a hallgatóknál mi újság, hogy ti általában mennyi időt töltötök, vagy hogy összességében milyen célból látogattok el a bevásárlóközpontokba. Mi természetesen ezúttal is a legjobb zenékkel fogjuk majd a válaszaitokat jutalmazni.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz. Plusz. FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
3: Hát, kedves hallgatóink, ha ti is szeretitek a levendula illatát, akkor most érdemes figyelni, hiszen Bihar megyében éppen a levendula szezon legszebb időszaka következik. Általában június közepétől egészen július elejéig pompáznak a lila virágmezők, bár persze az időjárás mindig beleszól egy kicsit a természet menetrendjébe. Szerencsére nem kell messzire utaznunk, hiszen Nagyvárad környékén is több olyan levendulás várja a látogatókat, ahol nem csak fényképezkedni lehet, hanem sok helyen különböző programokkal is készülnek a gazdák.
2: Bizony, bizony. Hát van is egyébként nekünk egy partnerünk, ugye a Kisszántói Levendulás, ahol lesz Levendula Fesztivál. Például jövő hétvégén. Úgyhogy, ja, igen, ez most abszolút a szezon. Nagy bulik lesznek, és egyébként meg, ha jól tudom, ezeknél a levendulás kerteknél ilyen szed magad akciók is vannak, hogy elmész, és akkor te magadnak megszeded szépen a levendulát, amit szeretnél. Nekem van ez a sajátos helyzet, ami nekünk otthon van.
3: Aha.
2: Úgyhogy
3: bőven. Nagy mennyiségben?
2: Tavaly nagy mennyiség volt, az idei nem annyira nagy. Tavaly még akkora nagy volt a bokor, hogy tényleg legalább egy húscsaládot el tudtunk még látni belőle.
3: Azt a mindenit.
2: De aztán ugye sajnos beteg lett, és akkor át kellett egy kicsit variálni. Most kevesebb van, egy kisebb bokor, de bennünket ki fog szolgálni.
3: Aha,
2: ez
3: szuper,
2: egészen biztos.
3: Szuper.
2: Nektek? Neked?
3: Nekem majd kicsi van. Én még most nevelgetem, úgyhogy én még nem tudok nagyon szüretelni róla, hogy így mondjam, de viszont annyira elég, hogy mondjuk a limonádéba tudok tenni egy kis levendulát, mert mi szoktunk gyakran készíteni nyáron levendulás limonádét, úgyhogy mi azt nagyon szeretjük, ez az egyik kedvenc felhasználási formája nálam a levendulának, de hogy egyébként a lakásban is gyakran szoktam ilyen kis levendulacsokrokat kitenni.
2: Hát
3: imádom az illatát, ugye nagyon sokan egyébként a nyugtató hatása miatt szeretik. Nem tudom, hogy te tudtad-e ezt, vagy a kedves hallgatók tudják-e, de hogy a levendula egy olyan gyógynövény, aminek nagyon jó kis nyugtató hatása van, és sokan tesznek belőle a párnájuk alá, vagy például a ruhás szekrénybe is, ugyanis távol tartja a molyokat, meg mindenféle kis rovarokat. Nem, ők nem annyira szeretik az illatát, nem tudom miért, de
2: fura. Nem?
3: Őket így
2: ez a funkciója.
3: Hogy ilyen rovarriasztó?
2: Igen. Vannak ilyen kis anyagszűtyűink, mint régen volt a tornaság gyerekkorodban, neked volt olyan?
3: Igen. Igen, még szerintem lehet meg is van valahol. Igen.
2: És akkor ilyen kis szütyűink vannak, azokat megtöltjük, és akkor mindenfelé, ugye, ahol ruhák vannak, ott elhelyezzük őket, de van egyébként a garázsba is, például oda is szoktunk tenni, tehát ahol fenyegetne az a veszély, hogy esetleg bogarak megjelennek, ugye a család többi tagja rajtam kívül nem nagyon szereti a rovarokat, pókokat, szó szerint ugye félnek tőlük, úgyhogy arra is próbálunk némi ellenszert kreálni az ilyen kis levendulás tasakok által. Szóval sok helyen van.
3: Én az autómba is szoktam tenni, ott is nagyon jó, nagyon jó
2: az
3: illatozik.
2: Igen,
3: az illat miatt, mert én nagyon szeretem az illatát, úgyhogy én ilyen illatosításra is gyakran használom.
2: És milyen okos vagy egyébként, mert nagyon sokáig tart.
3: Igen.
2: Tehát, hogy azt tudom, hogy ilyen egy év elteltével is, amikor cseréljük, ugye, amikor megjön a frisszelés, akkor is még érződik. Mikor kiveszem, ugye abból a zsákból is beteszem a frisset.
3: Meg az autóba például én úgy szoktam, hogy ugye felakasztom ezt a kis zacskót, amiben a levendula virág van, és akkor időnként így jól meggyűrkölöm, megmarkolászom, és akkor mindig
2: igen.
3: új életre kél tulajdonképpen, és akkor még jobban elkezd érződni az illata.
2: Mik vannak? Na, megint tanultam valamit.
3: De egyébként készül belőle illóolaj is, és azt például szoktam használni úgy, hogy a párnára cseppentek, a lányom párnájára, és akkor jobban alszik, tehát segíti az alvást. Vagy egyébként párologtatni is szoktam, hogy teszek ilyen kis párologtató tégelybe, ugye vizet, meg néhány csepp illóolajat, és akkor mondjuk egy gyertyát meggyújtok, és akkor az úgy nagyon jól párolog, és nagyon kell kellemes illat lesz tőle.
2: És meg ezt az illóolajat is te csinálod? Tehát, hogy
3: nem, azt szoktam vásárolni. Aha, okay. Hát most hadd mondjam el, hogy Árpádon is van, Nagy Szalonta mellett, egy árpádi kisfaluban. Van egy levendula mező, ahol a család rendszeresen készít különböző levendulás termékeket, és én tőlük szoktam vásárolni.
2: Igen, van több felé is egyébként.
3: Igen, több felé,
2: itt a környékünkön.
3: Persze.
2: És hát ugye már most megjön akkor a fotózási szezon is, a levendula mezőkkel való fotózás.
3: Bizony. Az is nagyon népszerű helyszín szokott lenni.
2: Meg fognak jelenni az Instán, meg mindenfelé a közösségi médiába. Ugye a repce után most jön a levendula fotószezon.
3: Így van, így van. És egyébként levendulát szoktak még szappanként is használni, tehát létezik a levendulás szappan, és ami nekem az egyik személyes kedvencem, az a levendulás keksz.
2: Aha,
3: az nagyon finom.
2: Ezt be akartam hozni egyébként, hogy nekem az egyik legkülönlegesebb ilyen kulináris különlegesség az a levendula fagyi volt.
3: Aha,
2: amit
3: még nem
2: ettem. Kóstoltam, és nagyon-nagyon-nagyon finom volt, úgyhogy
3: nyilván hol ettél levendulás fagyit?
2: Olaszországban.
3: Ah, köszi.
2: Úgyhogy okay. De fel van adva a lecke.
3: De
2: egyébként lehet, hogy itt is van, szét kéne nézni. Nem kizárt, hogy itt a környékünkön is van, főleg amikor szezonja van a levendulának.
3: Hát még nem találkoztam vele, de majd ráállok a dologra. Ha más nem mondom, hogy Olaszországban, de Magyarországra, mert tudom,
2: például,
3: hogy Tihanyban is nagy népszerűségnek örvend, és ott hogyne, tudom, hogy reklámozták. Hogyne. Gyakran szembe jött velem a közösségi médiában a levendulás fagyi, hogy Tihanyban kapható. De hát igen, hát ha itt is. Meg hát most egy jó ötletet adtunk a cukrászoknak, meg a fagyiszóknak.
2: Hogy tessék, itt tessék a piacirés.
3: Igen, a levendulás fagyit. Igen, bevezetni a tavaszi-nyári kínálatba, mert biztos, hogy sokan kipróbálnák és megkóstolnák.
2: Igen.
3: Köztük
2: igen,
3: én is.
2: Igen, nyilván. Meg egyébként arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a hallgatóknak milyen élményük van a levendulával kapcsolatban. Várjuk akkor a hozzászólásokat, cserébe pedig szállítjuk a legnagyobb slágereket.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvára.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentősen megnőhet Románia földgázfogyasztása a következő télen. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán, de Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen megnőhet Románia földgázfogyasztása a következő télen, mivel új gázerőművek állnak üzemben, és egyre több település kapcsolódik a hálózatra. A Transgaz szerint ugyanakkor nincs ok aggodalomra. A szállítórendszer felkészült, a várhatóan akár 1 milliárd köbméterrel nagyobb fogyasztás kiszolgálására is. A vállalat jelenleg a téli időszakra való felkészülésen dolgozik, és a szakértők azt mondják, a szállítórendszer képes lesz kezelni az emelkedő keresletet. Ez azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt téli szezonban nem nőtt a fogyasztás. A Transgaz adatai szerint 2025. novembere és 2026. márciusa között Románia 6,48 milliárd köbméter földgázt használt fel, ami enyhén elmaradt az egy évvel korábbi 6,49 milliárd köbméteres értéktől. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán. A munkálatok több mint 70%-a elkészült. A nagyszabású projekt legfontosabb mérföldköve a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron. Naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületre. Körülbelül 300 méter talpfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található többi állomáson, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, amely elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. Bár a Kolozs megyei szakaszokon jó a helyzet, Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. A 27 uniós tagállamban, valamint Albániában és Svájcban vizsgált 22 ezer fürdő közül a kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb. Eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Ezzel szemben Belgiumban, Magyarországon, Lengyelországban, Észtországban és Albániában a fürdővizek kevesebb mint 70%-át sorolták a kiváló kategóriába. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya eléri a 84%-ot, ami valamivel az uniós átlag alatt van. A tengerparti fürdővizek minősége általában jobb, mint a folyók mentén vagy tavaknál található fürdőhelyek vízminősége. Tavaly a tengerparti fürdőhelyek 88%-a kapott kiváló vízminőségi besorolást, a tavi vagy folyami fürdőhelyeknek viszont csak a 78%-a.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
2: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmectel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
4: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávét csomagonként csak 15,99-ban ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ban ért legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
0: És most vissza a zenéhez!
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradon!
5: Ez a Plusz FM!
0: Plusz FM!

0: kettő. Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 49 bani, az 1 literes 3,7%-os Olympus tej 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
5: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Összehangolt félretájékoztatási kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatban, állapította meg az ügyvivő munkaügyi miniszter. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását, amelynek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a prosumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Összehangolt félretájékoztatási kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatban, állapította meg az ügyvivő munkaügyi miniszter. A tárcavezető szerint a manipulációs kampányban bevont mintegy 500 Facebook oldal látszólag eltérő profilú. A családdal, szerelemmel, román hagyományokkal, filmekkel, zenével vagy a hétköznapi élet dolgaival foglalkozó oldalak, de közös bennük, hogy egyszerre osztanak meg olyan tartalmakat, amelyek egyetlen célja pánikot és felháborodást kelteni a bértörvénnyel kapcsolatban. Az oldalak a mesterséges intelligencia segítségével hamis képeket generálnak, majd a kontextusból kiragadott vagy kitalált információkat tesznek közzé. Céljuk közfelháborodást kelteni és növelni az állami intézményekkel szembeni bizalmatlanságot. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását, amelynek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. Ezek főleg a kultúra, az oktatás, a sport, az ifjúság, a környezetvédelem, valamint a szociális és közösségi kezdeményezések támogatására pályázhatnak. A benyújtott pályázatokat több szempont alapján értékelik majd. Fontos lesz például, hogy mennyire szolgálja a közösség érdekeit, mennyire kidolgozott, illetve hogy a pályázó rendelkezik el megfelelő szervezési és megvalósítási kapacitással. Kiemelt figyelmet kap az is, hogy hosszabb távon fenntartható-e, illetve képes-e saját bevételeket is generálni. A jelentkezés teljes egészében online zajlik. A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikus formában kell elküldeni a polgármesteri hivatal e-mail címére. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a prosumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. A jogszabály emellett lehetővé teszi, hogy a megtermelt, de fel nem használt energiát más fogyasztási pontokon is beszámítsák, bizonyos esetekben pedig a gázszámlába is. A törvény másik fontos újdonsága, hogy ha valaki több villamos energiát termel, mint amennyit elfogyaszt, akkor a többlet energia értékét egy másik ingatlan villanyszámlájába is beleszámoltathatja. Ez például hétvégi házak vagy más ingatlanok esetében lehet hasznos. Viszont csak akkor alkalmazható, ha ugyanaz a szolgáltató biztosítja a szolgáltatást mindkét helyszínen.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Rádon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
2: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. Támadnak az alacsony árak az Átákban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2 lej 99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmász magokat egyenként mindössze 3 lej 69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Aták, le az árakkal!
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
0: És most vissza a zenéhez! Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz FM!

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti!
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávét csomagonként csak 15,99-ban ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ban ért, legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atac, le az árakkal! Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Homok, vesekő. Az uraktévlító hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Mélyül az energiaszegénység a családi büdzsét megterhelő számlák miatt. Bár akadnak esős időszakok, mégis kevés a víz a megye területén. A nagyváradiak ezt még nem érzékelik a sebeskörösön kiépített tározórendszerek miatt. Betiltják a hamis szexuális képeket generáló mesterséges intelligenciát az Európai Unióban. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Rendszer szintűvé vált az energiaszegénység Romániában. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke úgy látja, a jelenség egy párhuzamos társadalmi struktúrává vált, amelynek mechanizmusai ugyan eltérőek, de összességében több millió háztartás helyzetét rontják. Friss elemzésében az energetikai szakember rámutatott. Amikor a háztartások nagy része költségvetésének több mint 10%-át fordítja energiára, ott már nem kivételekről beszélünk. És amikor a háztartások 7%-a a számlák kifizetése után megélhetési nehézségekbe ütközik, az energia már nem csupán egy szolgáltatás, hanem a szegénység közvetlen okozójává válik. Ugyanakkor hiába írunk 2026-ot, a romániai háztartások 0,7%-a továbbra is áram nélkül él, 0,1%-uknak pedig sürgősen tűzifára lenne szüksége. Ezek a számok, bár alig tűnnek mérvadónak, súlyosságuk szempontjából viszont kritikus jelentőségűek, hangsúlyozta az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A csapadékszegény időjárás, illetve az egyenlőtlenül érkező csapadék, valamint a hegyvidékeken telente csak vékony rétegben felhalmozódott hó, mind-mind olyan jelenségek, amelyek alapjaiban változtatják meg az életünket. Még csak most kezdődik a nyár, de már látni azt, hogy Bihar megyében komoly szárazság pusztít. Pásztor Sándor vízügyi szakember szerint nagy a valószínűsége annak, hogy a nyár folyamán vízfogyasztás korlátozásokra lehet számítani. Az utóbbi 5 évben a hegyvidéken lévő patakjainknak közel a fele kiapad a nyári periódusban. A nagyváradiak ezt még nem érzékelik a sebeskörösön kiépített tározórendszerek miatt, amelyekben egy normális tél folyamán több mint 150 millió köbméter víz gyűlik fel, de az egész medencében a fekete vagy a fehér körösön aggasztóan kicsi a vízhozam. Az Európai Parlament jóváhagyta a mesterséges intelligencia olyan szolgáltatásainak betiltásáról szóló jogszabályt, amelyek hamis szexuális és intim tartalmakat hoznak létre, vagy gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat generálnak. A szolgáltatók nem hozhatják forgalomba ezeket a rendszereket az EU-ban, kivéve ha megfelelő műszaki biztosítékokkal rendelkeznek ahhoz, hogy megakadályozzák az ilyen anyagok létrehozását. A tilalom a felhasználókra is vonatkozik. A jogszabály azt is egyértelművé teszi, hogy a mesterséges intelligencia rendszereket ellenőrző uniós hivatal milyen hatáskörökkel rendelkezik az általános célú MI modelleken alapuló rendszerek felügyeletét illetően.
0: És ma
5: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
3: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atac, le az árakkal!
4: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a fél literes Ursus Cooler sör dobozonként 2 lej 99 bani, a fél literes Pepsi 2 lej 69 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon
4: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Jelentősen megnőhet Románia földgázfogyasztása a következő télen. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán, de Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen megnőhet Románia földgázfogyasztása a következő télen, mivel új gázerőművek állnak üzemben, és egyre több település kapcsolódik a hálózatra. A Transgaz szerint ugyanakkor nincs ok aggodalomra. A szállítórendszer felkészült, a várhatóan akár 1 milliárd köbméterrel nagyobb fogyasztás kiszolgálására is. A vállalat jelenleg a téli időszakra való felkészülésen dolgozik, és a szakértők azt mondják, a szállítórendszer képes lesz kezelni az emelkedő keresletet. Ez azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt téli szezonban nem nőtt a fogyasztás. A Transgaz adatai szerint 2025 novembere és 2026 márciusa között Románia 6,48 milliárd köbméter földgázt használt fel, ami enyhén elmaradt az egy évvel korábbi 6,49 milliárd köbméteres értéktől. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán. A munkálatok több mint 70%-a elkészült. A nagyszabású projekt legfontosabb mérföldköve a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron. Naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületre. Körülbelül 300 méter talpfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található többi állomáson, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, amely elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. Bár a Kolozs megyei szakaszokon jó a helyzet, Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. A 27 uniós tagállamban, valamint Albániában és Svájcban vizsgált 22 ezer fürdő közül a kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb. Eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Ezzel szemben Belgiumban, Magyarországon, Lengyelországban, Észtországban és Albániában a fürdővizek kevesebb mint 70%-át sorolták a kiváló kategóriába. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya eléri a 84%-ot, ami valamivel az uniós átlag alatt van. A tengerparti fürdővizek minősége általában jobb, mint a folyók mentén vagy tavaknál található fürdőhelyek vízminősége. Tavaly a tengerparti fürdőhelyek 88%-a kapott kiváló vízminőségi besorolást, a tavi vagy folyami fürdőhelyeknek viszont csak a 78%-a.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 24-ig az 500 g-os Don Café Espresso Cremoso szemes kávéjára 39,99 bani, valamint a görög dinnye kilója 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
5: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
0: És most vissza a zenéhez.
6: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
6: Ez

0: Plusz FM. Reklám.
1: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávé csomagonként csak 15,99-ban ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ban ért, legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Aták, le az árakkal!
0: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
2: Összehangolt félretájékoztatási kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatban, állapította meg az ügyvivő munkaügyi miniszter. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását, amelynek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Összehangolt félretájékoztatási kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatban, állapította meg az ügyvivő munkaügyi miniszter. A tárcavezető szerint a manipulációs kampányban bevont mintegy fél száz Facebook oldal látszólag eltérő profilú. A családdal, szerelemmel, román hagyományokkal, filmekkel, zenével vagy a hétköznapi élet dolgaival foglalkozó oldalak, de közös bennük, hogy egyszerre osztanak meg olyan tartalmakat, amelyek egyetlen célja pánikot és felháborodást kelteni a bértörvénnyel kapcsolatban. Az oldalak a mesterséges intelligencia segítségével hamis képeket generálnak, majd a kontextusból kiragadott vagy kitalált információkat tesznek közzé. Céljuk közfelháborodást kelteni és növelni az állami intézményekkel szembeni bizalmatlanságot. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását, amelynek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. Ezek főleg a kultúra, az oktatás, a sport, az ifjúság, a környezetvédelem, valamint a szociális és közösségi kezdeményezések támogatására pályázhatnak. A benyújtott pályázatokat több szempont alapján értékelik majd. Fontos lesz például, hogy mennyire szolgálja a közösség érdekeit, mennyire kidolgozott, illetve hogy a pályázó rendelkezik el megfelelő szervezési és megvalósítási kapacitással. Kiemelt figyelmet kap az is, hogy hosszabb távon fenntartható-e, illetve képes-e saját bevételeket is generálni. A jelentkezés teljes egészében online zajlik. A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikus formában kell elküldeni a polgármesteri hivatal e-mail címére. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. A jogszabály emellett lehetővé teszi, hogy a megtermelt, de fel nem használt energiát más fogyasztási pontokon is beszámítsák, bizonyos esetekben pedig a gázszámlába is. A törvény másik fontos újdonsága, hogy ha valaki több villamos energiát termel, mint amennyit elfogyaszt, akkor a többletenergia értékét egy másik ingatlan villanyszámlájába is beleszámoltathatja. Ez például hétvégi házak vagy más ingatlanok esetében lehet hasznos, viszont csak akkor alkalmazható, ha ugyanaz a szolgáltató biztosítja a szolgáltatást mindkét helyszínen.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 0,33 literes Heineken sör üvegenként 3 lei 99 bani, a 330 ml-es Korona sör 4 lei 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mélyül az energiaszegénység a családi büdzsét megterhelő számlák miatt. Bár akadnak esős időszakok, mégis kevés a víz a megye területén. A nagyváradiak ezt még nem érzékelik a sebeskörösön kiépített tározórendszerek miatt. Betiltják a hamis szexuális képeket generáló mesterséges intelligenciát az Európai Unióban. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Rendszer szintűvé vált az energiaszegénység Romániában. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke úgy látja, a jelenség egy párhuzamos társadalmi struktúrává vált, amelynek mechanizmusai ugyan eltérőek, de összességében több millió háztartás helyzetét rontják. Friss elemzésében az energetikai szakember rámutatott. Amikor a háztartások nagy része költségvetésének több mint 10%-át fordítja energiára, ott már nem kivételekről beszélünk. És amikor a háztartások 7%-a a számlák kifizetése után megélhetési nehézségekbe ütközik, az energia már nem csupán egy szolgáltatás, hanem a szegénység közvetlen okozójává válik. Ugyanakkor hiába írunk 2026-ot, a romániai háztartások 0,7%-a továbbra is áram nélkül él, 0,1%-uknak pedig sürgősen tűzifára lenne szüksége. Ezek a számok bár alig tűnnek mérvadónak, súlyosságuk szempontjából viszont kritikus jelentőségűek, hangsúlyozta az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A csapadékszegény időjárás, illetve az egyenlőtlenül érkező csapadék, valamint a hegyvidékeken telente csak vékony rétegben felhalmozódott hó, mind-mind olyan jelenségek, amelyek alapjaiban változtatják meg az életünket. Még csak most kezdődik a nyár, de már látni azt, hogy Bihar megyében komoly szárazság pusztít. Pásztor Sándor vízügyi szakember szerint nagy a valószínűsége annak, hogy a nyár folyamán vízfogyasztás korlátozásokra lehet számítani. Az utóbbi 5 évben a hegyvidéken lévő patakjainknak közel a fele kiapad a nyári periódusban. A nagyváradiak ezt még nem érzékelik a sebeskörösön kiépített tározórendszerek miatt, amelyekben egy normális tél folyamán több mint 150 millió köbméter víz gyűlik fel, de az egész medencében, a fekete vagy a fehér körösön aggasztóan kicsi a vízhozam. Az Európai Parlament jóváhagyta a mesterséges intelligencia olyan szolgáltatásainak betiltásáról szóló jogszabályt, amelyek hamis szexuális és intim tartalmakat hoznak létre, vagy gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat generálnak. A szolgáltatók nem hozhatják forgalomba ezeket a rendszereket az EU-ban, kivéve ha megfelelő műszaki biztosítékokkal rendelkeznek ahhoz, hogy megakadályozzák az ilyen anyagok létrehozását. A tilalom a felhasználókra is vonatkozik. A jogszabály azt is egyértelművé teszi, hogy a mesterséges intelligencia rendszereket ellenőrző uniós hivatal milyen hatáskörökkel rendelkezik az általános célú EMI modelleken alapuló rendszerek felügyeletét illetően.
0: És most Nagyváradról, nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel. Igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: Egy óra csak magyarul. Ez a 20 FM zenevonalt.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentősen megnőhet Románia földgázfogyasztása a következő télen. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán, de Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen megnőhet Románia földgázfogyasztása a következő télen, mivel új gázerőművek állnak üzemben, és egyre több település kapcsolódik a hálózatra. A Transgaz szerint ugyanakkor nincs ok aggodalomra. A szállítórendszer felkészült, a várhatóan akár 1 milliárd köbméterrel nagyobb fogyasztás kiszolgálására is. A vállalat jelenleg a téli időszakra való felkészülésen dolgozik, és a szakértők azt mondják, a szállítórendszer képes lesz kezelni az emelkedő keresletet. Ez azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt téli szezonban nem nőtt a fogyasztás. A Transgaz adatai szerint 2025. novembere és 2026. márciusa között Románia 6,48 milliárd köbméter földgázt használt fel, ami enyhén elmaradt az egy évvel korábbi 6,49 milliárd köbméteres értéktől. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán. A munkálatok több mint 70%-a elkészült. A nagyszabású projekt legfontosabb mérföldköve a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron. Naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületre. Körülbelül 300 méter talpfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található többi állomáson, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, amely elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. Bár a Kolozs megyei szakaszokon jó a helyzet, Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. A 27 uniós tagállamban, valamint Albániában és Svájcban vizsgált 22 000 fürdő közül a kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb. Eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Ezzel szemben Belgiumban, Magyarországon, Lengyelországban, Észtországban és Albániában a fürdővizek kevesebb mint 70%-át sorolták a kiváló kategóriába. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya eléri a 84%-ot, ami valamivel az uniós átlag alatt van. A tengerparti fürdővizek minősége általában jobb, mint a folyók mentén vagy tavaknál található fürdőhelyek vízminősége. Tavaly a tengerparti fürdőhelyek 88%-a kapott kiváló vízminőségi besorolást, a tavi vagy folyami fürdőhelyek viszont csak a 78%-a.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradi Rádió. Nagyváradiaknak. Ez a Plusz FM Nagyvárad.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Összehangolt félretájékoztatási kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatban, állapította meg az ügyvivő munkaügyi miniszter. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását, amelynek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a prosszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Összehangolt félretájékoztatási kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatban, állapította meg az ügyvivő munkaügyi miniszter. A tárcavezető szerint a manipulációs kampányban bevont mintegy 500 Facebook oldal látszólag eltérő profilú. A családdal, szerelemmel, román hagyományokkal, filmekkel, zenével vagy a hétköznapi élet dolgaival foglalkozó oldalak, de közös bennük, hogy egyszerre osztanak meg olyan tartalmakat, amelyek egyetlen célja pánikot és felháborodást kelteni a bértörvénnyel kapcsolatban. Az oldalak a mesterséges intelligencia segítségével hamis képeket generálnak, majd a kontextusból kiragadott vagy kitalált információkat tesznek közzé. Céljuk közfelháborodást kelteni és növelni az állami intézményekkel szembeni bizalmatlanságot. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását, amelynek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. Ezek főleg a kultúra, az oktatás, a sport, az ifjúság, a környezetvédelem, valamint a szociális és közösségi kezdeményezések támogatására pályázhatnak. A benyújtott pályázatokat több szempont alapján értékelik majd. Fontos lesz például, hogy mennyire szolgálja a közösség érdekeit, mennyire kidolgozott, illetve hogy a pályázó rendelkezik el megfelelő szervezési és megvalósítási kapacitással. Kiemelt figyelmet kap az is, hogy hosszabb távon fenntartható-e, illetve képes-e saját bevételeket is generálni. A jelentkezés teljes egészében online zajlik. A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikus formában kell elküldeni a polgármesteri hivatal e-mail címére. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a prosszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. A jogszabály emellett lehetővé teszi, hogy a megtermelt, de fel nem használt energiát más fogyasztási pontokon is beszámítsák, bizonyos esetekben pedig a gázszámlába is. A törvény másik fontos újdonsága, hogy ha valaki több villamos energiát termel, mint amennyit elfogyaszt, akkor a többletenergia értékét egy másik ingatlan villanyszámlájába is beleszámoltathatja. Ez például hétvégi házak vagy más ingatlanok esetében lehet hasznos, viszont csak akkor alkalmazható, ha ugyanaz a szolgáltató biztosítja a szolgáltatást mindkét helyszínen.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mélyül az energiaszegénység a családi büdzsét megterhelő számlák miatt. Bár akadnak esős időszakok, mégis kevés a víz a megye területén. A nagyváradiak ezt még nem érzékelik a Sebeskőrösön kiépített tározórendszerek miatt. Betiltják a hamis szexuális képeket generáló mesterséges intelligenciát az Európai Unióban. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Rendszer szintűvé vált az energiaszegénység Romániában. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke úgy látja, a jelenség egy párhuzamos társadalmi struktúrává vált, amelynek mechanizmusai ugyan eltérőek, de összességében több millió háztartás helyzetét rontják. Friss elemzésében az energetikai szakember rámutatott. Amikor a háztartások nagy része költségvetésének több mint 10%-át fordítja energiára, ott már nem kivételekről beszélünk. És amikor a háztartások 7%-a a számlák kifizetése után megélhetési nehézségekbe ütközik, az energia már nem csupán egy szolgáltatás, hanem a szegénység közvetlen okozójává válik. Ugyanakkor hiába írunk 2026-ot, a romániai háztartások 0,7%-a továbbra is áram nélkül él, 0,1%-uknak pedig sürgősen tűzifára lenne szüksége. Ezek a számok, bár alig tűnnek mérvadónak, súlyosságuk szempontjából viszont kritikus jelentőségűek, hangsúlyozta az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A csapadékszegény időjárás, illetve az egyenlőtlenül érkező csapadék, valamint a hegyvidékeken telente csak vékony rétegben felhalmozódott hó, mind-mind olyan jelenségek, amelyek alapjaiban változtatják meg az életünket. Még csak most kezdődik a nyár, de már látni azt, hogy Bihar megyében komoly szárazság pusztít. Pásztor Sándor vízügyi szakember szerint nagy a valószínűsége annak, hogy a nyár folyamán vízfogyasztás korlátozásokra lehet számítani. Az utóbbi 5 évben a hegyvidéken lévő patakjainknak közel a fele kiapad a nyári periódusban. A nagyváradiak ezt még nem érzékelik a Sebeskőrösön kiépített tározórendszerek miatt, amelyekben egy normális tél folyamán több mint 150 millió köbméter víz gyűlik fel, de az egész medencében, a Fekete vagy a Fehér Körösön aggasztóan kicsi a vízhozam. Az Európai Parlament jóváhagyta a mesterséges intelligencia olyan szolgáltatásainak betiltásáról szóló jogszabályt, amelyek hamis szexuális és intim tartalmakat hoznak létre, vagy gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat generálnak. A szolgáltatók nem hozhatják forgalomba ezeket a rendszereket az EU-ban, kivéve ha megfelelő műszaki biztosítékokkal rendelkeznek ahhoz, hogy megakadályozzák az ilyen anyagok létrehozását. A tilalom a felhasználókra is vonatkozik. A jogszabály azt is egyértelművé teszi, hogy a mesterséges intelligencia rendszereket ellenőrző uniós hivatal milyen hatáskörökkel rendelkezik az általános célú EMI modelleken alapuló rendszerek felügyeletét illetően.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentősen megnőhet Románia földgázfogyasztása a következő télen. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán, de Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen megnőhet Románia földgázfogyasztása a következő télen, mivel új gázerőművek állnak üzemben, és egyre több település kapcsolódik a hálózatra. A Transgaz szerint ugyanakkor nincs ok aggodalomra. A szállítórendszer felkészült, a várhatóan akár 1 milliárd köbméterrel nagyobb fogyasztás kiszolgálására is. A vállalat jelenleg a téli időszakra való felkészülésen dolgozik, és a szakértők azt mondják, a szállítórendszer képes lesz kezelni az emelkedő keresletet. Ez azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt téli szezonban nem nőtt a fogyasztás. A Transgaz adatai szerint 2025. novembere és 2026. márciusa között Románia 6,48 milliárd köbméter földgázt használt fel, ami enyhén elmaradt az egy évvel korábbi 6,49 milliárd köbméteres értéktől. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán. A munkálatok több mint 70%-a elkészült. A nagyszabású projekt legfontosabb mérföldköve a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron. Naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületre, körülbelül 300 méter talpfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található többi állomáson, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, amely elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. Bár a Kolozs megyei szakaszokon jó a helyzet, Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. A 27 uniós tagállamban, valamint Albániában és Svájcban vizsgált 22 ezer fürdő közül a kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb. Eléri vagy meghaladja a 95%-ot. Ezzel szemben Belgiumban, Magyarországon, Lengyelországban, Észtországban és Albániában a fürdővizek kevesebb mint 70%-át sorolták a kiváló kategóriába. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya eléri a 84%-ot, ami valamivel az uniós átlag alatt van. A tengerparti fürdővizek minősége általában jobb, mint a folyók mentén vagy tavaknál található fürdőhelyek vízminősége. Tavaly a tengerparti fürdőhelyek 88%-a kapott kiváló vízminőségi besorolást, a tavi vagy folyami fürdőhelyeknek viszont csak a 78%-a.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Összehangolt félretájékoztatási kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatban, állapította meg az ügyvivő munkaügyi miniszter. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását, amelynek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Összehangolt félretájékoztatási kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatban, állapította meg az ügyvivő munkaügyi miniszter. A tárcavezető szerint a manipulációs kampányban bevont mintegy 500 Facebook oldal látszólag eltérő profilú. A családdal, szerelemmel, román hagyományokkal, filmekkel, zenével vagy a hétköznapi élet dolgaival foglalkozó oldalak, de közös bennük, hogy egyszerre osztanak meg olyan tartalmakat, amelyek egyetlen célja pánikot és felháborodást kelteni a bértörvénnyel kapcsolatban. Az oldalak a mesterséges intelligencia segítségével hamis képeket generálnak, majd a kontextusból kiragadott vagy kitalált információkat tesznek közzé. Céljuk közfelháborodást kelteni és növelni az állami intézményekkel szembeni bizalmatlanságot. Nagyvárad önkormányzata elindította a visszanemtérítendő támogatások idei pályázati kiírását, amelynek keretében 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. Ezek főleg a kultúra, az oktatás, a sport, az ifjúság, a környezetvédelem, valamint a szociális és közösségi kezdeményezések támogatására pályázhatnak. A benyújtott pályázatokat több szempont alapján értékelik majd. Fontos lesz például, hogy mennyire szolgálja a közösség érdekeit, mennyire kidolgozott, illetve hogy a pályázó rendelkezik el megfelelő szervezési és megvalósítási kapacitással. Kiemelt figyelmet kap az is, hogy hosszabb távon fenntartható-e, illetve képes-e saját bevételeket is generálni. A jelentkezés teljes egészében online zajlik. A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikus formában kell elküldeni a polgármesteri hivatal e-mail címére. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. A jogszabály emellett lehetővé teszi, hogy a megtermelt, de fel nem használt energiát más fogyasztási pontokon is beszámítsák, bizonyos esetekben pedig a gázszámlába is. A törvény másik fontos újdonsága, hogy ha valaki több villamos energiát termel, mint amennyit elfogyaszt, akkor a többletenergia értékét egy másik ingatlan villanyszámlájába is beleszámoltathatja. Ez például hétvégi házak vagy más ingatlanok esetében lehet hasznos, viszont csak akkor alkalmazható, ha ugyanaz a szolgáltató biztosítja a szolgáltatást mindkét helyszínen.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mélyül az energiaszegénység a családi büdzsét megterhelő számlák miatt. Bár akadnak esős időszakok, mégis kevés a víz a megye területén. A nagyváradiak ezt még nem érzékelik a Sebeskőrösön kiépített tározórendszerek miatt. Betiltják a hamis szexuális képeket generáló mesterséges intelligenciát az Európai Unióban. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Rendszer szintűvé vált az energiaszegénység Romániában. Az Intelligens Energia Egyesület elnöke úgy látja, a jelenség egy párhuzamos társadalmi struktúrává vált, amelynek mechanizmusai ugyan eltérőek, de összességében több millió háztartás helyzetét rontják. Friss elemzésében az energetikai szakember rámutatott. Amikor a háztartások nagy része költségvetésének több mint 10%-át fordítja energiára, ott már nem kivételekről beszélünk. És amikor a háztartások 7%-a a számlák kifizetése után megélhetési nehézségekbe ütközik, az energia már nem csupán egy szolgáltatás, hanem a szegénység közvetlen okozójává válik. Ugyanakkor hiába írunk 2026-ot, a romániai háztartások 0,7%-a továbbra is áram nélkül él, 0,1%-uknak pedig sürgősen tűzifára lenne szüksége. Ezek a számok, bár alig tűnnek mérvadónak, súlyosságuk szempontjából viszont kritikus jelentőségűek, hangsúlyozta az Intelligens Energia Egyesület elnöke. A csapadékszegény időjárás, illetve az egyenlőtlenül érkező csapadék, valamint a hegyvidékeken telente csak vékony rétegben felhalmozódott hó, mind-mind olyan jelenségek, amelyek alapjaiban változtatják meg az életünket. Még csak most kezdődik a nyár, de már látni azt, hogy Bihar megyében komoly szárazság pusztít. Pásztor Sándor vízügyi szakember szerint nagy a valószínűsége annak, hogy a nyár folyamán vízfogyasztás korlátozásokra lehet számítani. Az utóbbi 5 évben a hegyvidéken lévő patakjainknak közel a fele kiapad a nyári periódusban. A nagyváradiak ezt még nem érzékelik a Sebeskőrösön kiépített tározórendszerek miatt, amelyekben egy normális tél folyamán több mint 150 millió köbméter víz gyűlik fel, de az egész medencében, a Fekete vagy a Fehérkörösön aggasztóan kicsi a vízhozam. Az Európai Parlament jóváhagyta a mesterséges intelligencia olyan szolgáltatásainak betiltásáról szóló jogszabályt, amelyek hamis szexuális és intim tartalmakat hoznak létre, vagy gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat generálnak. A szolgáltatók nem hozhatják forgalomba ezeket a rendszereket az EU-ban, kivéve ha megfelelő műszaki biztosítékokkal rendelkeznek ahhoz, hogy megakadályozzák az ilyen anyagok létrehozását. A tilalom a felhasználókra is vonatkozik. A jogszabály azt is egyértelművé teszi, hogy a mesterséges intelligencia rendszereket ellenőrző uniós hivatal milyen hatáskörökkel rendelkezik az általános célú EMI modelleken alapuló rendszerek felügyeletét illetően.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampöt fent nincs, majd nincs harapban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Show is hot out here. No, I don't mind.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentősen megnőhet Románia földgázfogyasztása a következő télen. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán, de Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége. Romániában a kiváló minőségűnek ítélt vizek aránya elérte a 84%-ot. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen megnőhet Románia földgázfogyasztása a következő télen, mivel új gázerőművek állnak üzemben, és egyre több település kapcsolódik a hálózatra. A Transgaz szerint ugyanakkor nincs ok aggodalomra. A szállítórendszer felkészült, a várhatóan akár 1 milliárd köbméterrel nagyobb fogyasztás kiszolgálására is. A vállalat jelenleg a téli időszakra való felkészülésen dolgozik, és a szakértők azt mondják, a szállítórendszer képes lesz kezelni az emelkedő keresletet. Ez azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt téli szezonban nem nőtt a fogyasztás. A Transgaz adatai szerint 2025. novembere és 2026. márciusa között Románia 6,48 milliárd köbméter földgázt használt fel, ami enyhén elmaradt az egy évvel korábbi 6,49 milliárd köbméteres értéktől. Jól haladnak a felújítással a Nagyvárad-Kolozsvár vasútvonal egeresi szakaszán. A munkálatok több mint 70%-a elkészült. A nagyszabású projekt legfontosabb mérföldköve a Szamos folyón átívelő új vasúti híd építésének megkezdése Kolozsváron. Naponta több mint 1200 tonna zúzott kő kerül a munkaterületre. Körülbelül 300 méter talpfát fektetnek le, és mintegy 500 méter sínt raknak le. Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok az útvonalon található többi állomáson, az elektromos és jelzőrendszereken, valamint a kolozsvári állomás közelében épülő új karbantartó csarnokon, amely elengedhetetlen a fővonal modern üzemeltetéséhez. Bár a Kolozs megyei szakaszokon jó a helyzet, Bihar megyében még mindig elég nagy a lemaradás. Biztonságos az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. A 27 uniós tagállamban, valamint Albániában és Svájcban vizsgált 22 000 fürdő közül a kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában,